azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még,

Korán keltem, hol az arany? Szoktunk csufokodni még annó, néhány évtizeddel ezelőtt csufokodni azzal a közmondással, ugye, hogy ki korán kell, aranyat lel. Hát erre ebben a hónapban mi azt lehet mondani, hogy egész éjjel az hullott az égből. Ott van, szétszórva mindenütt. Lehet ezt így is mondani. Május 21-e, csütörtök reggele. A szokásos jó kívánságokkal. Jó reggelt!

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója. A Dekker. Minden reggel Csabával. Driving down the 4-5, running all the stop signs.

Gyönászú és fekete mágia. Szokták mondani, túl sok filmet láttál, amikor az ember a fekete mágiáról beszél. Azért három külön szintet szét kell választanunk, amennyiben fekete mágiáról beszélünk. Ugye a tény az, hogy sok, tehát van egy, létezik egy kulturális és vallási hitrendszer. Sok társadalomban, Afrikától Balkánon át Dél-Ázsiáig a fekete mágia valóságosnak számít. Egyes vallások és spirituális rendszerek is beszélnek rosszindulatú spirituális hatásokról. Ezek a hitek erős pszichológiai és közösségi erővel bírnak, tehát ez létezik. Függetlenül ettől nincs reprodukálható, ellenőrizhető bizonyíték természet feletti fekete mágiára. Ezt el kell ismernünk. Nincs tudományos bizonyíték, hogy természetfeletti átkok, varázslatok vagy okkult rituálék fizikailag képesek lennének emberekre hatni a leírt módon. Ennek ellenére nem árt vigyázni a fekete mágiával. Egyrészt vannak a csalások és a manipulációk, hát rontás, levétel, átokoldás, energiatisztítás. Szóval ezek köré sok helyen épülnek pénzszerző rendszerek. Úgyhogy nem árt vigyázni, hogy emberek lehúzzák rólunk a pénzt, mert meg voltunk átkozva. Ugyanakkor van egy nagyon veszélyes pszichológiai hatása. Ha valaki elhiszi, hogy megátkozták, akkor

akkor tényleg ott már jönnek a következmények. Szorongás, alvászavar, pánik, testi tünetek, paranoia, önbeteljesítő viselkedés. Szóval igen, tudományos szempontból nem létezik fekete mágia, de hogyha pszichológiailag mi elhisszük, hogy bizony megátkoztak minket, ami fekete mágia, akkor annak bizony lehet káros hatása, úgyhogy nem árt vigyázni. 1994. Hú, mekkora volt ez? Mint már nincs sláger. Korona. Rhythm of the Night a 90-es évek tipikus stílusát, ritmusát, ízesítését hozza. Most, amikor bejön a ritmus, töm. Na ez az. Jó reggelt! I know you wanna say it.

elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Balkán fanatik Kovács Nori és Geszti Péter, Repülj Madár. 6 óra 18 perc van, május 21-e csütörtök. Pozitívak vagyunk, országos szinten nem találunk sehol sem fagypont alatti hőértékeket, lassacskán hozzászokunk ehhez. A legalacsonyabb hőmérsékletet fenn a hegyekben mérik, a Bucsecsben 1 fokot, a Fogaras javasokban 4 Celsius fokot, Bodzafordulón van 5 Celsius fok. Viszont ha a Hargita megyét vesszük alapul, jóval fagypont felett alakulnak a reggeli minimumok. A legalacsonyabbat a Bucsintetőn mérik, ott 9 Celsius fok van. Marosvíz következik 10 Celsius fokkal, Székelyudvarhely és Csíkszereda. Egyenlő az állás, lehetne mondani. 11 fok van itt is, ott is. Érdekes módon Gyergyóalfaluban mérik a legmagasabbat.

ma reggel. Megyei szinten 12 Celsius fokkal indul Gyergyóalfaluban a mai nap. Ja, és változott a prognózis. A hosszabb távú, nem a néhány napos, hanem úgy szombattól arra fele. Jó irányba, ezt megjegyezném. Addig azonban marad az, ami korábban is volt, hogy igen, első, de erről beszélünk hamarosan. Elvégre ez az a világ, amelyben élünk. This is the world we live in. Ez az Alcazar. Jó reggelt!

Miley Cyrus. Tegyük fel, hogy nem lesz világvége. Let's pretend it's not the end of the world. 6 óra 27 perc van. Említettem, hogy változott, sőt mondhatni javult a prognózis a következő néhány napra. A ma is holnap azért megmarad az eső, meglehetősen nagy valószínűséggel kell számítanunk cseppfolyós aranyra, ami fentről hull. 80-85%-nyi esély, hogy esős napnak nézünk elébe ma. 70-80%-nyi esély, hogy a holnapi napon is eső. Re van kilátás. Ahogy az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetése ugye szombat délelőtt 10-ig érvényes, nagyjából akkorra számíthatunk nagy valószínűséggel esőre. Ami javult, hogy az azután következő napok talán nem lesznek annyira eső áztatta napok, mint az a korábbi prognózisban szerepelt. A csapadékhajlam nem szűnik meg teljesen, ezt azért tegyük hozzá, csak lecsökken. Hát szombaton olyan 25-30%-ra, vasárnap 15-20%, hétfő is, kedd is 20-25, tehát a csapadékhajlam megmarad, de nagyobb valószínűséggel lesz részünk, hát időnként felhős, de többnyire napsütéses napoknak nézünk elébe, és jóval magasabb csúcshőmérséklettel, 24-25 Celsius, jóval, hát nem néhány fokkal azért mindenképpen, 24-25 Celsius fok jön majd szombattól arrafele, inkább vasárnaptól. Úgyhogy igen, ma is, holnap még ázhatunk, van erre esély, szombat, vasárnap, hétfő, kedden is, de inkább a napos idő fog dominálni, úgyhogy lehet, hogy a sömmői búcsú nem fog senkit sem eláztatni, nem teljesen kizárható, de kisebb lett a valószínűsége, ráadásul a következő hét első fele is inkább napsütéses és kellemesen meleg lesz. Úgyhogy jól állunk, lehetne mondani. Tiffany, I think we're alone now, 1987-ből. 6 óra 29 perc van. Jó reggelt!

Ha egy érzést kergetünk, jó helyen járunk, ez a dal pont erről szól. Chasing That Feeling, ez volt a Tomorrow and Together. 6 óra 36 perc van, hát eseményekből nincs hiány, és ahány annyiféle minden réteghez megpróbálnak szólni. Ugye tegnap előtt, kedden volt az első székelyudvarhelyi állandó holokauszt emlékműnek a felavatása. Ma a helyi rendőrség napja van, ez egy kicsit lezserebb, kikapcsolósabb, sőt mondhatni élménydúsabb, mert hát önmagát adja. Főleg, hogy nem csak a mi helyi rendőreink ünnepelnek, meghívottak jönnek ilyen-olyan járművekkel, felvonulás, aztán 10 óra után a patkóban majd lehet bámészkodni és kérdezősködni tőlük. A holnapi napon pedig a városi strandon a Charity Beats elnevezésű jótékonysági bulit rendezvényt bonyolítják le. Ezzel kapcsolatosan egyébként a mai napon a 4-3 körül meghívottak érkeznek, hogy ez pontosan miről szól. Hát röviden csak annyi, hogy 2 cent egy házi gyermek kezelésére gyűjtenek pénzt. Volt már ehhez hasonló, vagy e célból létrehozott esemény, ez tulajdonképpen csak a folytatása annak, úgyhogy aki szeretne segíteni, tényleg ezek olyan dolgok, hogy itt azt mondod, hogy de hát én hozzájuk képes szerencsés vagyok, hát miért ne segítsek rajtuk. Egyébként erről szól a Charity Beats, vagy a Charity Fest, ha úgy tetszik. Érdemes figyelni erre. Jó, hát tudom, hogy ezzel most lenyúlom a magyar közmédia egyik szlogenjét, de jónak lenni tényleg jó is tud lenni. Próbáljuk ki. 6 óra 37 perc van, Bagosi Brothers Company és a Parnograst, fújja meg a szél.

To Believe in a Miracle, hinni egy csodában. Calvin Harris dalát hallhattuk, 6:45 lesz egy perc múlva, május 21-e van. Átértünk lassacskán a legutolsó tavaszi hónap utolsó harmadába. Hozott esőt is. Szoktak is átréfálkozni ezzel kapcsolatosan. A májusi eső aranyat ér, mondta a mezőgazdász, és kiúszott a vetésből. Szóval azért jóból is meg.

Ártó sok lehetne mondani. Szerintem ott még nem tartunk, hogy jaj, de sok eső esett ebben a hónapban. Még fog, ma is, holnap számítsunk erre. Cat's Eye, Gabriella. Ezzel a dallal folytatjuk. Jó reggelt!

The winner takes it all. A győztes mindent visz. Való igaz, hogy mondják nekünk és bíztatnak, hogy a részvétel a fontos, nem a győzelem, és valamikor ez tényleg így van a sportban például. Gondoljunk csak a székelyudvarhelyi téli olimpikonra, Bartalis Henrietára, aki tényleg élete álmát valósította meg azzal, hogy most a legutóbbi téli olimpián ott lehetett Olaszországban, kijutott egy székely leány. Tehát tényleg a részvétel a fontos. Viszont a politika arra tanít minket, hogy igen, a győztes mindent visz, a többiek pedig le vannak sajnálva. Ez már így szokott lenni, attól függ, tehát az a baj, hogy a sportot és a politikát nem mindig lehet egymástól teljes egészében elkülöníteni. Tudna erről beszélni Székelyudvarhelyi, illetve a Székelyudvarhelyi sportegyesületek, akik közpénzre pályáztak. Na hát ez van. 6 perc választ el 7 órától. Zárjuk a Vekker első óráját. Többek közt, mert hogy két dal belefér még ebbe az órába, ez az egyik, Dambalán és Szabadság. Freedom, jó reggelt!

0: Hosszabbodhat az árrésstopp. Szombaton lesz a csíksomlyói búcsú. Megvannak az osztályozók időpontjai. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Kevesebbet költenek étkezésre és szórakozásra a romániaiak azért, hogy megengedhessék maguknak a külföldi nyaralást. A statisztikák szerint az év első három hónapjában több mint 2 milliárd eurót költöttek külföldi utazásokra, miközben belföldön visszaesett a fogyasztás és a vásárlási kedv. Elemzők szerint a nemzetközi konfliktusok és a gazdasági bizonytalanság ellenére sokan inkább spórolnak a mindennapi kiadásokon, hogy utazásra fordíthassák pénzüket. Csak 2026 márciusában a romániai turisták 760 millió eurót költöttek külföldön, ami 20%-kal haladja meg az egy évvel korábbi adatot. Meghosszabbítaná az alapélelmiszerekre vonatkozó árrésstopot Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető szerint szükség van arra, hogy az intézkedés június 30-a után is érvényben maradjon, tekintettel a továbbra is magas inflációra. Táncos Barna hangsúlyozta, közgazdászként általában nem támogatja az állami piaci beavatkozásokat, ugyanakkor rendkívüli gazdasági helyzetben indokoltnak tartja az ilyen lépéseket. A kormány legutóbb március végén döntötte az árréskorlátozásról, ez június 30-áig van érvényben. Mintegy 300 ezer zarándokot várnak az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra. Csíkszeredában a szervezők és a hatóságok a korábbi években bevált logisztikai és biztonsági intézkedéseket alkalmazzák. Arra kérik az érkezőket, hogy járműveiket a város szélén kijelölt parkolóhelyeken hagyják, mivel a központban jelentős torlódásokra számítanak. A Székelyudvarhely felől érkezők számára a vasúton túli város része lezárásra kerül, az autóbuszok és személyautók az ipari övezet környékén parkolhatnak majd. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy lóháton, szekérrel vagy terepjáróval idén sem lehet felvonulni a csíksomlyói nyerekbe. Kisorsolták a labdarúgó szuperligában maradásért, illetve feljutásért zajló osztályozók menetrendjét. Az első mérkőzést május 23-án, szombaton 17:30-tól a Kindia Türgoviste és a konstancai Fáról játsza. Vasárnap ugyanebben az időpontban az FC Hermannstadt hazai pályán fogadja az FC Voluntári együttesét. A visszavágókat május 31-én és június 1-én rendezik. Folytatódik a jégkorong világbajnokság, ma az A csoportban Zürichben 17 óra 20 perctől Finnország, Lettország, 21 óra 20 perctől pedig Svájc, Nagy-Britannia meccseket rendeznek. A B csoportban ugyanezekben az időpontokban Kanada, Norvégia és Dánia, Szlovákia meccsek lesznek. Magyarország pénteken 17 óra 20 perctől Németország ellen játszik. A meteorológusok szerint ma is változékony lesz az időjárás adáskörzetünkben, főleg esős, borús idő várható mérsékelt széljárással. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Dance. Kussolj és táncolj, Shut Up and Dance. 7 perccel járunk 7 óra után a Wecker második órájában. Május 21-én csütörtökön. Ma ünneplik névnapjukat a Konstantinok. Ma van a Magyar Honvédelem napja is. Ma lenne 555 éves Albrecht Dürer. Milyen jó neki. Nekem még 497 évet kell várnom, hogy bárki is elmondhassa rólam, hogy ha élnék, ma lennék 555 éves. Hol leszünk mi akkor? Az a szép az egészben, hogy nem tudjuk. Ha valaki most kapcsolódik hozzánk, neki is jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találj meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 300 g-os töltött Milka tejcsokoládéra 13,99 baniért, a 400 g-os Milbona háromszögű ömlesztett sajtra 12,99 baniért, és az 500 g-os kiszerelésű kezeletlen híjú citromra 6,99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
5: Igen, miért?
4: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
5: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
4: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
5: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
6: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
5: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
7: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
8: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy

segítsük a helyes gyűjtést, ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

Selena Gomez, Round and Round, 7 óra múlt 18 perccel, lapszemlével jelentkezünk fél 8 tájéken, de addig is köszöntsük a pincéreket. Mert hogy teraszokon, lokálokban, bárokban vagy más vendéglátó egységekben dolgozók szempontjából fontos ez a mai nap. Ma van a pincérek napja. Persze nem hivatalos nemzetközi ünnep, és főleg egy amerikai eredetű tematikus nap, a National Whitstaff Day. De szívesen átvesszük mi is, hiszen a pincérek, felszolgálók megérdemlik. Ne feledjük el, elmenjünk valahova ilyen rendezett körülmények között szilveszterezni egy vendéglátó egységbe. A zenekar, amely biztosítja az élő zenét, és akik felszolgálják a finomságokat, ők szilveszter éjszakán dolgoznak. Hát ők a vendéglátósok.

Another Day in Paradise Phil Collins dalát dolgozta át a Jamtronic. Nagyjából másfél perc választ el 7:30, úgyhogy időben vagyunk, jöhet a Hargita népe mai lapszámából. Három cikknek a szemlézése, kiemelése. Igen, az esemény, amelyről mi is beszámoltunk a híradókban, itt nyilván picit hosszabban, részletesebben írnak róla, a holokauszt áldozataira emlékezett Székelyudvarhely a Szembenézés helye címmel írnak arról, hogy május elején 82 évvel ezelőtt az akkori tanítóképzőbe gyűjtötték össze Székelyudvarhely és környéke megmaradt zsidó polgárait, majd Marosvásárhelyre, onnan pedig Auschwitzba deportálták őket, kevesen élték túl, de egyikük, Gold René, éppen május 19-én ünnepelhette 96. születésnapját. A holokauszt Székelyudvarhely áldozatainak emlékére ezen a napon avattak emlékművet, ott, ahonnan elindultak egykor a megsemmisülés felé. Minden készen áll a zarándokok fogadására Csíksomjon, olvasható a harmadik oldalon, mintegy 300 000 zarándokot várnak a csíksomjói pünkösdi búcsúra.

szombaton. Amúgy itt megtalálunk másféle információkat is a biztonságos zarándoklat érdekében, forgalomkorlátozások, útlezárások, stb. Stb. Tehát minden, amiről tudni kell, ha netalán valaki a somlyai nyerekben szeretné a szombat délelőttöt tölteni. És kinek fog fájni a megoldás kérdéssel írnak arról, hogy idézőjelbetéve átforgatnák a székelyudvarhelyi iskola hálózatot. Készül a válságstratégia, megoldást keres a székelyudvarhelyi önkormányzat oktatási bizottsága a városi iskola hálózat súlyos infrastruktúrális problémáinak kezelésére. Jelenleg két nagy tanintézet is nélkülözni kénytelen az épületét, és kiszivárgott információk szerint drasztikus átalakulások várhatók. Például a város egyik legrégebbi általános iskoláját elköltöztetnék frissen felújított ingatlanából. Ha, na ne félj, lesz itt aztán kommentháború, véleményütköztetés, és ahogy azt az interneten tapasztaljuk, nem éppen urias módban. Erről is még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában.

0: J'étais André.
1: I'm no Rockefeller, énekelt a Modern Talking, 7 óra 37 perc van. Kíváncsi vagy, milyen felszereléseket használnak a különböző rendvédelmi szervek? Megnéznél közelről szolgálati autókat, speciális eszközöket vagy egy látványos kutyás bemutatót? Akkor ma délelőtt 10 órától a Márton Áron téren a helyed, ahol a helyi rendőrség napja alkalmából egészen komplex esemény sorozattal várják az érdeklődőket. Lesz szolgálati járműfelvonulás is, amely során 3 különleges Magyarországról érkező rendőrségi járművet is láthatnak majd az érdeklődők, amelyek a budapesti rendőrfőkapitányság delegációjával érkeznek Székelyudvarhelyre. Amúgy felvonulással kezdődik az egész, 10 óra előtt 10 perc indul a Jézus szíve kápolnától, majd a városközpontján keresztül halad a Céhek utcáig, ezt követően pedig visszatér a városközpont irányába. Úgyhogy akkor jön a rendőrség, de alformájában is. Police, if I ever lose my faith in you. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: 15 éve ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Helyi frissesség korrekt áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai tök kilója 5,99 bani, és a hazai csemege uborka kilója 3,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod Fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. 3 kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el, és a decemberi székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
5: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: 15 éve finom grillezések, előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz bőrös

0: cson nélküli csirkecombot 100 gramonként 1 lej 79 baniért, 150 grammos snack day vajas sós rudacskákat 5 lej 29 baniért, és 2500 ml-es bongelati pisztáciás, bogyoros és stracciatellás fagylaltot 14 lej 99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

Elfoglalt nő, Busy Woman énekelt Sabrina Carpenter, 6,5 perc választ el 8 órától, zárjuk a Wecker második óráját Shane és Nevergreen dalával, In a Moment Like This.

0: Hosszabbodhat az árrésstopp. Szombaton lesz a csíksomlyói búcsú. Megvannak az osztályozók időpontjai. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Kevesebbet költenek étkezésre és szórakozásra a romániaiak azért, hogy megengedhessék maguknak a külföldi nyaralást. A statisztikák szerint az év első három hónapjában több mint 2 milliárd eurót költöttek külföldi utazásokra, miközben belföldön visszaesett a fogyasztás és a vásárlási kedv. Elemzők szerint a nemzetközi konfliktusok és a gazdasági bizonytalanság ellenére sokan inkább spórolnak a mindennapi kiadásokon, hogy utazásra fordíthassák pénzüket. Csak 2026 márciusában a romániai turisták 760 millió eurót költöttek külföldön, ami 20%-kal haladja meg az egy évvel korábbi adatot. Meghosszabbítaná az alapélelmiszerekre vonatkozó árrésstopot Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető szerint szükség van arra, hogy az intézkedés június 30-a után is érvényben maradjon, tekintettel a továbbra is magas inflációra. Táncos Barna hangsúlyozta, közgazdászként általában nem támogatja az állami piaci beavatkozásokat, ugyanakkor rendkívüli gazdasági helyzetben indokoltnak tartja az ilyen lépéseket. A kormány legutóbb március végén döntötte az árréskorlátozásról, ez június 30-áig van érvényben. Mintegy 300 ezer zarándokot várnak az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra. Csíkszeredában a szervezők és a hatóságok a korábbi években bevált logisztikai és biztonsági intézkedéseket alkalmazzák. Arra kérik az érkezőket, hogy járműveiket a város szélén kijelölt parkolóhelyeken hagyják, mivel a központban jelentős torlódásokra számítanak. A Székelyudvarhely felől érkezők számára a vasúton túli város része lezárásra kerül, az autóbuszok és személyautók az ipari övezet környékén parkolhatnak majd. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy lóháton, szekérrel vagy terepjáróval idén sem lehet felvonulni a csíksomlyói nyerekbe. Kisorsolták a labdarúgó szuperligában maradásért, illetve feljutásért zajló osztályozók menetrendjét. Az első mérkőzést május 23-án, szombaton 17:30-tól a Kindia Türgoviste és a konstancai Fáról játsza. Vasárnap ugyanebben az időpontban az FC Hermannstadt hazai pályán fogadja az FC Voluntári együttesét. A visszavágókat május 31-én és június 1-én rendezik. Folytatódik a jégkorong világbajnokság, ma az A csoportban Zürichben 17 óra 20 perctől Finnország, Lettország, 21 óra 20 perctől pedig Svájc, Nagy-Britannia meccseket rendeznek. A B csoportban ugyanezekben az időpontokban Kanada, Norvégia és Dánia, Szlovákia meccsek lesznek. Magyarország pénteken 17 óra 20 perctől Németország ellen játszik. A meteorológusok szerint ma is változékony lesz az időjárás adáskörzetünkben, főleg esős, borús idő várható mérsékelt széljárással. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Ellie Goulding és Calvin Harris Outside, 8 perccel járunk 8 óra után. Csütörtököt mondunk, május 21-ét írunk. Egyes helyeken azt tartják, hogy ezen a napon még lehet tököt vetni, hogy télen süthessenek. Azt mondják, hogy jó, ha az ember 7 éves tökmagot vet, mert azt terem a legjobban. A tökmagot giliszta ellen is etették anno a gyerekekkel, mert állítólag attól elmegy a giliszta. Hát, volt idő, amikor nem szoktak minden nyavajára bogyót bedobni az emberek. A tök egyébként arról is nevezetes, amellett, hogy faragni szoktuk Halloween napján, olykor fölötté pofátlan módon szokott átmászni más kukorica földjére, ilyenkor, de arra is lehet fagadni, frusztráltságban vagy haragban, hogy haragszom a töködre, rámászott a kukorica földemre. Ami pedig az időjárást jelenti, hát olyan, mint a most következő dal. Fele más. Wolfgatit halljuk.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 300 g-os töltött Milka tejcsokoládéra 13,99 baniért, a 400 g-os Milbona háromszögű ömlesztett sajtra 12,99 baniért, és az 500 g-os kiszerelésű kezeletlen híjú citromra 6,99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A Delcamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
4: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Biolex, Pogány induló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok.

0: tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areó élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
0: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
1: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Thank you, DJ.
1: Igen, ez a Csillagok háborújának a zenéje. Köszönjük John Williams ötszörös Oscar-díjas zeneszerzőnek és karmesternek.

Pedig újra úton vagyunk. Majkával és a New Level Empire-rel. 8:29 perc van, szemerkél az eső. Gondolok a helyi rendőrség napjára, nem ez a legjobb idő számukra, de megyünk előre, nincs mit tenni.

Tökéletes idegenek, Perfect Strangers, Jonas Blue és JP Cooper, 8 óra 35 perc van. Na mi legyen? Kés, kanál vagy villa? Nos, ha faciról van szó, akkor egyértelműen a villáról kell beszélnünk. Tegnap este az Aston Villa nyerte meg az Európa Ligát, viszont ami érdekes, az az edző, Unai Emery. Ő ugyanis az 5. Európa Liga kupát nyerte el 3. csapatával. És mindhárom csapat nevében ott van a Villa. Sevilla, Villarreal és Aston Villa. Unai Emery 5. Európa Liga győzelme is olyan csapattal jött össze, amelyben tényleg ott van a Villa. Hermes House Band, Football's Coming Home.

Sing! That's right!

21 Reason, 8 óra 42 perc van. 1956-ban az Amerika Egyesült Államok hidrogén bombát robbantott fel, ezen a napon, május 21-én a Bikini korallzátony felett. Azért tegyük hozzá, hogy 1952-ben történt az első hidrogénbomba kísérlet. Bár a Bikini szó már korábban 46-ban került a köztudatba, amikor ugyanott atomkísérleteket hajtottak végre. Úgyhogy a Bikini szó hallatán ma legtöbben a strandokra gondolnak, pedig eredetileg a csendes-óceáni korallzátony neve volt. A Marshall-szigetekhez tartozó Bikini atoll fölött az Egyesült Államok 40-es, 50-es években atom- és hidrogénbomba kísérleteket hajtott végre. A világ döbbenten figyelte a nukleáris korszak hajnalát, a név pedig annyira beégett a köztudatba, hogy egy francia divattervező 1946-ban erről nevezte el az akkor botrányosan merésznek számító kétrészes női fürdőruhát. Hát. A Bikini aztán meghódította a divatot, a popkultúrát, sőt még a magyar könnyűzenét is. A 80-as évektől ott volt a Bikini zenekar, amelynek neve ma már sokaknak sokkal inkább dalokat, mint atomkísérletet idéz fel. Furcsa kulturális út, egy nukleáris teszt helyszínétől a strand divatig, majd a rock színpadig.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Helyi frissesség korrekt áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai tök kilója 5 lej 99 bani, és a hazai csemege uborka kilója 3 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni.

0: kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 300 g-os töltött Milka tejcsokoládéra 13,99 baniért, a 400 g-os Milbona háromszögű ömlesztett sajtra 12,99 baniért, és az 500 g-os kiszerelésű kezeletlen híjú citromra 6,99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
4: Sztár Rádió.

nap, ha elmegy. Ain't no sunshine when she's gone. 6 perc választ el 9 órától. Megvolt az Európa Liga döntő. 10 nap, és jön a Bajnokok Ligája döntő, és

3 hét, 21 nap tehát, és kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A lassacskán véget érnek a nemzeti bajnokságok, különböző szinteken, különböző országokban, és aztán jön a foci VB. De addig azért még lesz mit nézni a tévében, például visszatér a Forma 1. A hétvégén kanadai nagydíj, állítólag viharos lesz az időjárás. Hát, Kanada amúgy is érdekes pálya, mesterséges szigeten rendezik meg a futamot, és általában az időjárás, nem általában, de azért elég gyakran közbeszól, és az már alapból látványosá teszi a versenyt. Na majd meglátjuk, mit hoz a hétvége Kanadában.

0: Hosszabbodhat az árrésstopp. Szombaton lesz a Csíksomlyói búcsú. Megvannak az osztályozók időpontjai. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Kevesebbet költenek étkezésre és szórakozásra a romániaiak azért, hogy megengedhessék maguknak a külföldi nyaralást. A statisztikák szerint az év első három hónapjában több mint 2 milliárd eurót költöttek külföldi utazásokra, miközben belföldön visszaesett a fogyasztás és a vásárlási kedv. Elemzők szerint a nemzetközi konfliktusok és a gazdasági bizonytalanság ellenére sokan inkább spórolnak a mindennapi kiadásokon, hogy utazásra fordíthassák pénzüket. Csak 2026 márciusában a romániai turisták 760 millió eurót költöttek külföldön, ami 20%-kal haladja meg az egy évvel korábbi adatot. Meghosszabbítaná az alapélelmiszerekre vonatkozó árrésstopot Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető szerint szükség van arra, hogy az intézkedés június 30-a után is érvényben maradjon, tekintettel a továbbra is magas inflációra. Táncos Barna hangsúlyozta, közgazdászként általában nem támogatja az állami piaci beavatkozásokat, ugyanakkor rendkívüli gazdasági helyzetben indokoltnak tartja az ilyen lépéseket. A kormány legutóbb március végén döntötte az árréskorlátozásról, ez június 30-áig van érvényben. Mintegy 300 ezer zarándokot várnak az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra. Csíkszeredában a szervezők és a hatóságok a korábbi években bevált logisztikai és biztonsági intézkedéseket alkalmazzák. Arra kérik az érkezőket, hogy járműveiket a város szélén kijelölt parkolóhelyeken hagyják, mivel a központban jelentős torlódásokra számítanak. A Székelyudvarhely felől érkezők számára a vasúton túli város része lezárásra kerül, az autóbuszok és személyautók az ipari övezet környékén parkolhatnak majd. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy lóháton, szekérrel vagy terepjáróval idén sem lehet felvonulni a csíksomlyói nyerekbe. Kisorsolták a labdarúgó szuperligában maradásért, illetve feljutásért zajló osztályozók menetrendjét. Az első mérkőzés május 23-án, szombaton 17:30-tól a Kindia Türgoviste és a konstancai Fáról játsza. Vasárnap ugyanebben az időpontban az FC Hermannstadt hazai pályán fogadja az FC Voluntári együttesét. A visszavágókat május 31-én és június 1-én rendezik. Folytatódik a jégkorong világbajnokság, ma az A csoportban Zürichben 17 óra 20 perctől Finnország, Lettország, 21 óra 20 perctől pedig Svájc, Nagy-Britannia meccseket rendeznek. A B csoportban ugyanezekben az időpontokban Kanada, Norvégia és Dánia, Szlovákia meccsek lesznek. Magyarország pénteken 17 óra 20 perctől Németország ellen játszik. A meteorológusok szerint ma is változékony lesz az időjárás adáskörzetünkben, főleg esős, borús idő várható mérsékelt széljárással. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Tate McRae és Shields All I Wanna Be, 7 perccel járunk 9 óra után, én már a Wecker negyedik órájában. Szomorkás, borongós időre számíthatunk, nagy az eső valószínűsége, nem csak ma, a holnapi napon is. Úgyhogy várhatjuk mind a nyarat, vagy akár a balatoni nyarat, legfeljebb egy balatoni lány fog jönni, igaz, dalformájában. Valmár is, Szikora Robi.

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
1: Finom grillezések, előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz bőrös son nélküli csirkecombot 100 gramonként 1 lej 79 baniért, 150 grammos snack day vajas sós rudacskákat 5 lej 29 baniért, és 2500 ml-es bongeláti pisztáciás, bogyoros és stracciatellás fagylaltot 14 lej 99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Alté fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
4: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
5: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki,

0: nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Texas és Detroit City zarándokok figyelmébe. Csíkszereda városháza a szereda.ro honlapon közzétette az idei csíksomjai pünkösdi búcsú legfontosabb tudnivalóit. A több százezer zarándok érkezése miatt nagyjából 300 ezerre tippelnek. Emiatt a városban, mármint Csíkszeredában forgalom korlátozásokra és útlezárásokra kell számítani, ugyanakkor számos kulturális és közösségi program is várja az érkezőket. A búcsú Szent Mise szombaton 12:30 kezdődik a Nyeregben. A somlyói útlezárások már péntek este 10 órától életbe lépnek. Külön parkolóhelyeket jelöltek ki autóbuszok, személyautók és lovaskocsik számára is. A pünkösdi program kínálat részeként Hunyadi napok, pünkösdi vásár, csürdöngölő és jótékonysági koncert is várja az érdeklődőket. A szervezők arra kérnek minden érkezőt, hogy türelemmel, odafigyeléssel

Young Gravy, Betsy, Get Money, 9 óra múlt 26 perccel, nem a legjobb az idő a szabadtéri rendezvényekhez, de hát a Székelyudvarhelyi helyi rendőrségettől függetlenül megtartja a mai rendezvény sorozatot. Durván egy fél óra is indul a felvonulás, 10 után pedig érdemes ott lenni a patkóban, nézelődni, érdeklődni, kérdezősködni. Hajrá!

Maybe, azaz talán. Angliai fociklubboknál mondják tegnap este óta ezt. Talán ott lehetünk a Bajnokok Ligájában. A hírekben is lesz majd szó róla, de kicsit nézzünk a dolgok mögé. Mármint ami a tegnapi Európa Liga döntőt illeti. Az Aston Villa 1982 után nyert ismét nemzetközi trófeát, miután az Európa Liga isztambuli döntőjében magabiztos 3-0-ás győzelmet aratott a német Freiburg ellen. A birminghami csapat múlt pénteken a Liverpool legyőzésével már bebiztosította a Bajnokok Ligája részvételét, viszont az Európa Liga siker is automatikus BL helyet jelentene, ez a kettősség pedig hatással lehet a Premier League-re is. Unai Emery együttesének tegnapi diadala miatt az angol bajnokság vasárnapi utolsó fordulója előtt elképzelhető, hogy 6 angol csapat is kiharcolja az indulást a legrangosabb európai kupasorozatban, vagyis életben maradnak a Bournemouth mellett a Brighton esélyei is. A két legerősebb európai bajnokság egyikeként Anglia az alapból megkapott 4 mellé plusz egy hellyel rendelkezik, így eredetileg 5 gárdát indíthatna el a Bajnokok Ligája 36 csapatos alapszakaszában, azonban az, hogy az Európa Liga győztesének járó BL helyet az Aston Villa vitte el, befolyásolhatja a nemzetközi kupaindulást. Jelen állás szerint a Premier League tabella 4.-7. pozíciójában, ugye 4. az Aston Villa, aztán jön a Liverpool, Bournemouth és Brighton. Ami az érintett csapatokat illeti, a mi időnk szerint vasárnap 18 órától Manchester City, Aston Villa, Liverpool, Brentford, Nottingham, Bournemouth és Brighton, Manchester United mérkőzéseket rendeznek. Látható, hogy a Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool matematikailag még odaérhet a 4. helyre. Pont azonosságnál a gólkülönbség határozza meg a sorrendet, ha győz, miközben az Aston Villa kikap az utolsó körben. Ez az az eset, amikor az 5. bónusz helyett nem a tabella 5. helyezettje kapná meg, hiszen az Aston Villa lenne, amelynek ekkora Európa Liga elsőség miatt járna a BL indulási joga, hanem a 6. Na, szurkoljunk!

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz bőrös cson nélküli csirkecombot 100 gramonként 1 lej 79 baniért, 150 grammos snack day vajas sós rudacskákat 5 lej 29 baniért, és 2500 ml-es bongelati pisztáciás, mogyorós és stracciatellás fagylaltot 14 lej 99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat. A kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn.

0: Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod Fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
1: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinál cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
0: Közérdekű hirdetés következik.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

Burna Boy és Ed Sheeran, For My Hand, 10 perc választ el 10 órától. 10-kor érkeznek a Star Rádió legfrissebb hírei, bár egy igencsak friss hírrel én is szolgálhatok. Ugye ma van a helyi rendőrség napja, és nem is olyan rég tették közzé az információt, amelyben közlik, hogy a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a rendezvénysorozat ünnepi része 10:30-től a polgármester hivatal Szent István termében lesz megtartva.

A kiállító standok, a szolgálati járművek és a bemutatók továbbra is a Márton-Áron téren lesznek megtekinthetők. Ha viszont az ünnepi részét szeretnénk megtekinteni, akkor az nem a szabad ég alatt, hanem 10:30-tól a Szent István teremben a Városházán lesz megtartva.

0: Két játszóteret újítanak fel, új támogatás jöhet a gazdáknak, lejátszották a Román Kupa elődöntőit. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Drágult a benzin több romániai nagyvárosban, miközben a gázolaj ára enyhén csökkent. Az áremelkedés többek között Bukarestet, Kolozsvárt, Temesvárt, Jászvásárt és Konstancát érinti. Az öt nagyvárosban az átlagos benzinár elérte a 9,24 banit literenként. A piaci szereplők arra figyelmeztetnek, hogy az üzemanyagárak gyorsan változhatnak, attól függően, hogy az egyes töltőállomások mikor frissítik áraikat. Új támogatási csomagot készít elő a mezőgazdasági minisztérium a gazdák megsegítésére. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint az intézkedések célja az üzemanyag és működési költségek emelkedésének részleges ellensúlyozása. Az elmúlt két hétben elsősorban a szarvasmarha tenyésztők számára dolgoztak ki támogatási programot, mivel őket különösen érzékenyen érinti a gázolaj drágulása. A tárca gyors segélyként szeretné eljuttatni a támogatást a gazdákhoz, ugyanakkor a jelenlegi politikai helyzet lassítja a döntéshozatalt. A minisztérium emellett külön támogatási programot készített elő a sertés hízlaldák számára is. A tervezet szerint a gazdák férőhelyenként 12 eurós támogatásban részesülhetnének. Két játszóteret újítanak fel Székelyudvarhelyen. A város idei költségvetésének elfogadásakor a Kóskároly utcai és a Csereháti szabadtéri játszóterek javítása és karbantartása is bekerült a tervezett beruházások közé. Jelenleg a tervek elkészítésén dolgoznak, ezt követően kezdődhetnek el a kivitelezési munkák. A Csereháti játszótéren kisebb karbantartási beavatkozások várhatók, elsősorban az elhasználódott és megrongálódott játékelemeket cserélik ki. A Kóskároly utcai játszópark esetében azonban nagyobb felújítást terveznek, a régi betoncsúszda ugyanakkor megmarad a játszótéren. Lejátszották a labdarúgó Román Kupa megyei szakaszának elődöntőit, a fináléba Székelykeresztúr és Csíkszentsimon kerültek. A keresztúriak a Tosnádi Piliske otthonában nyertek 5-3-ra, a székelyudvarhelyi Olimpiákhoz Csíkszentsimont fogadta a Műgyepes pályán. A rendes játékidőben 1-1 volt az eredmény, hosszabbításban a vendégek 3-1-re nyertek. A döntőt június 2. hétvégéjén játsszák a továbbjutók. Az angol Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Ligát. Az isztambuli Besiktás stadionban tegnap este a német Freiburg együttesével csapott össze a birminghami csapat, amely az első félidő végén Tielemans kapáslövéséből szerzett vezetést, majd Buendia találatával növelte előnyét. A 3-0-ás végeredményt Rodgers állította be az 58. percben. Az Aston Villa 44 év után nyert ismét európai trófeát, Unai Emery a Sevilla és a Villarreal után az Aston Villával is megnyerte a kupasorozatot, az edző 5-5-szörre nyerte meg az Európa Ligát. A meteorológusok szerint ma délelőtt esős idő lesz térségünkben, borús égbolt és csapadék várható, a széljárás gyenge lesz, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám. Hideg a víz és
1: éget a nap. Nem számít szombat a hétköznap. Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Biolex, Pogány induló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
2: Egy ereszcsatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Comkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
3: Történt a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Közérdekű hirdetés következik.
5: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Madonna is Celebration 10 óra múlt 18 perccel, nem épp a legjobb időjárásban van részünk. Ez ugye tetszik, nem tetszik, kihat a helyi rendőrség mai napjára is, de kihat sporteseményekre is, sőt olyanokra is, amelyek nem itt nálunk lesznek. Gondolok itt a Forma 1-es kanadai nagydíjra. És hát a vasárnapi futam, de egyáltalán a verseny hétvége időjárása komoly szerepet játszhat a verseny alakulásában, miközben pénteken és szombaton stabil körülményekre van kilátás, vasárnapra jelentősen megnő az eső esélye Montrealban is. A Gilles Villeneuve-ről elnevezett montreali versenypálya ad otthont ezen a hétvégén a 2026-os Forma 1-es szezon 5. fordulójának, a kanadai nagydíjnak. Az ikonikus versenypálya régóta ismert arról, hogy az időjárás könnyen felforgathatja a programot, elég csak a 2011-es 4 órás klasszikus futamra, vagy a 2024-es jégeső által megzavart edzésekre gondolni. Az idei kanadai nagydíj újabb fejezettel bővítheti ezt a kiszámíthatatlan történetet. A pénteki nyitóedzés és a sprint időmérő várhatóan problémamentes körülmények között zajlik majd, esőre ugyanis ekkor nincs kilátás, a hőmérséklet nagyjából 19 Celsius fok körül alakulhat, miközben enyhe nyugat-észak-nyugati szél fújhat mintegy 13 km/órás sebességgel. A csapatok számára különösen fontosak lehetnek ezek a stabil viszonyok, hiszen a sprint időmérő előtt mindössze egyetlen szabad edzés áll rendelkezésükre. Szombaton a sprint verseny és az időmérő idején szintén nyugodt időjárás várható, az eső valószínűsége elenyésző, mindössze 1%, a hőmérséklet ismét 19 fok körül mozoghat, a gyenge kelet-észak-keleti szél pedig 13 km/órás sebességgel fújhat, mindez tiszta, zavartalan két etap lebonyolítását vetíti előre. Vasárnap azonban teljesen más a helyzet. Az eső valószínűsége 60%-ra emelkedik, a hőmérséklet körülbelül 17 fokra csökken, a szél pedig dél-dél-kelet irányba fordul, és már érezhető 19 km/órás sebességgel fújhat, erősebb széllökések kíséretében. Egy olyan pálya esetében, amely a Szent Lőrinc folyó egyik szigetén található, és ahol a körülmények gyorsan romolhatnak, mindez komoly

stratégiai bizonytalanságot jelenthet. Egyre valószínűbbnek tűnik tehát, hogy a csapatoknak készenlétben kell tartaniuk az esőgumikat. Ha ugyanis a pálya múltjából indulunk ki, egy 60%-os esőveszély a verseny napján ritkán múlik el eseménytelenül. Ez azt jelenti, hogy vasárnap este, mert hogy a mi időnk szerint akkor lesz a futam, nem fogunk unatkozni. És ha már Kanada, akkor kanadai előadóval folytatjuk. Brian Adams, back to you.

Egy dal a fiú csapatok a boybandek fénykorából. Blue és Guilty, azaz Beamish. 10 óra 35 perc van. Vegyük át az ABC-t? Elég fura lesz. ABCD EFU. Ez a dal címe. Gail dalát halljuk. Fuck you, any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that's what you call art. Fuck you.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámában

0: más étterem teraszáról, pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szelkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szelykére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
0: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098

Lady Gaga és Bloody Mary 10 perc választ el 11 órától. A búcsú ideje jött el a mai Vekkerben, lesz még a héten egy alkalom a találkozásra, a megszokott időben, holnap 6-kor kezdünk, 11 órakor végzünk, nyilván ne feledkezzenek meg, aztán

Két játszóteret újítanak fel, új támogatás jöhet a gazdáknak, lejátszották a Román Kupa elődöntőit. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Drágult a benzin több romániai nagyvárosban, miközben a gázolaj ára enyhén csökkent. Az áremelkedés többek között Bukarestet, Kolozsvárt, Temesvárt, Jászvásárt és Konstancát érinti. Az öt nagyvárosban az átlagos benzinár elérte a 9,24 banit literenként. A piaci szereplők arra figyelmeztetnek, hogy az üzemanyagárak gyorsan változhatnak, attól függően, hogy az egyes töltőállomások mikor frissítik ára.

0: Új támogatási csomagot készít elő a mezőgazdasági minisztérium a gazdák megsegítésére. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint az intézkedések célja az üzemanyag és működési költségek emelkedésének részleges ellensúlyozása. Az elmúlt két hétben elsősorban a szarvasmarha tenyésztők számára dolgoztak ki támogatási programot, mivel őket különösen érzékenyen érinti a gázolaj drágulása. A tárca gyors segélyként szeretné eljuttatni a támogatást a gazdákhoz, ugyanakkor a jelenlegi politikai helyzet lassítja a döntéshozatalt. A minisztérium emellett külön támogatási programot készített elő a sertés hízlaldák számára is. A tervezet szerint a gazdák férőhelyenként 12 eurós támogatásban részesülhetnének. Két játszóteret újítanak fel Székelyudvarhelyen. A város idei költségvetésének elfogadásakor a Kóskároly utcai és a Csereháti szabadtéri játszóterek javítása és karbantartása is bekerült a tervezett beruházások közé. Jelenleg a tervek elkészítésén dolgoznak, ezt követően kezdődhetnek el a kivitelezési munkák. A Csereháti játszótéren kisebb karbantartási beavatkozások várhatók, elsősorban az elhasználódott és megrongálódott játékelemeket cserélik ki. A Kóskároly utcai játszópark esetében azonban nagyobb felújítást terveznek, a régi betoncsúszda ugyanakkor megmarad a játszótéren. Lejátszották a labdarúgó Román Kupa megyei szakaszának elődöntőit, a fináléba Székelykeresztúr és Csíkszentsimon kerültek. A keresztúriak a tosnádi Piliske otthonában nyertek 5-3-ra, a székelyudvarhelyi Olimpiákhoz Csíkszentsimont fogadta a Műgyepes pályán. A rendes játékidőben 1-1 volt az eredmény, hosszabbításban a vendégek 3-1-re nyertek. A döntőt június 2. hétvégéjén játsszák a továbbjutók. Az angol Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Ligát. Az isztambuli Besiktás stadionban tegnap este a német Freiburg együttesével csapott össze a birminghami csapat, amely az első félidő végén Tielemans kapáslövéséből szerzett vezetést, majd Buendia találatával növelte előnyét. A 3-0-ás végeredményt Roger szállította be az 58. percben. Az Aston Villa 44 év után nyert ismét európai trófeát, Unai Emery a Sevilla és a Villarreal után az Aston Villával is megnyerte a kupasorozatot, az edző 5-5-szörre nyerte meg az Európa Ligát. A meteorológusok szerint ma délelőtt esős idő lesz térségünkben, borús égbolt és csapadék várható, a széljárás gyenge lesz, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 17 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások várnak július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körösönkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
0: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor, a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Comkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már 2 üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
0: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen Ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.
4: Reklámot hallottak!

azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Isuszer elé. Bérj egy 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Nyomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás. Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszer elé néven. Isuszer elé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk. Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió,

Két játszóteret újítanak fel, új támogatás jöhet a gazdáknak, lejátszották a Román Kupa elődöntőit. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Drágult a benzin több romániai nagyvárosban, miközben a gázolaj ára enyhén csökkent. Az áremelkedés többek között Bukarestet, Kolozsvárt, Temesvárt, Jászvásárt és Konstancát érinti. Az öt nagyvárosban az átlagos benzinár elérte a 9,24 banit literenként. A piaci szereplők arra figyelmeztetnek, hogy az üzemanyagárak gyorsan változhatnak, attól függően, hogy az egyes töltőállomások mikor frissítik áraikat. Új támogatási csomagot készít elő a mezőgazdasági minisztérium a gazdák megsegítésére. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint az intézkedések célja az üzemanyag és működési költségek emelkedésének részleges ellensúlyozása.

0: Az elmúlt két hétben elsősorban a szarvasmarha tenyésztők számára dolgoztak ki támogatási programot, mivel őket különösen érzékenyen érinti a gázolaj drágulása. A tárca gyors segélyként szeretné eljuttatni a támogatást a gazdákhoz, ugyanakkor a jelenlegi politikai helyzet lassítja a döntéshozatalt. A minisztérium emellett külön támogatási programot készített elő a sertés hízlaldák számára is. A tervezet szerint a gazdák férőhelyenként 12 eurós támogatásban részesülhetnének. Két játszóteret újítanak fel Székelyudvarhelyen. A város idei költségvetésének elfogadásakor a Kóskároly utcai és a Csereháti szabadtéri játszóterek javítása és karbantartása is bekerült a tervezett beruházások közé. Jelenleg a tervek elkészítésén dolgoznak, ezt követően kezdődhetnek el a kivitelezési munkák. A Csereháti játszótéren kisebb karbantartási beavatkozások várhatók, elsősorban az elhasználódott és megrongálódott játékelemeket cserélik ki. A Kóskároly utcai játszópark esetében azonban nagyobb felújítást terveznek, a régi betoncsúszda ugyanakkor megmarad a játszótéren. Lejátszották a labdarúgó Román Kupa megyei szakaszának elődöntőit, a fináléba Székelykeresztúr és Csíkszentsimon kerültek. A keresztúriak a Tosnádi Piliske otthonában nyertek 5-3-ra, a székelyudvarhelyi Olimpiákhoz Csíkszentsimont fogadta a Műgyepes pályán. A rendes játékidőben 1-1 volt az eredmény, hosszabbításban a vendégek 3-1-re nyertek. A döntőt június 2. hétvégéjén játsszák a továbbjutók. Az angol Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Ligát. Az isztambuli Besiktás stadionban tegnap este a német Freiburg együttesével csapott össze a birminghami csapat, amely az első félidő végén Tielemans kapáslövéséből szerzett vezetést, majd Buendia találatával növelte előnyét. A 3-0-ás végeredményt Roger szállította be az 58. percben. Az Aston Villa 44 év után nyert ismét európai trófeát, Unai Emery a Sevilla és a Villarreal után az Aston Villával is megnyerte a kupasorozatot, az edző 5-5-szörre nyerte meg az Európa Ligát. A meteorológusok szerint ma délelőtt esős idő lesz térségünkben, borús égbolt és csapadék várható, a széljárás gyenge lesz, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 17 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: like music. Star reklám.
1: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirok masszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
1: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Walmart, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások várnak július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron.

0: egyéb fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
2: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

12 óra 21 perc a pontos idő, a legnagyobb slágerek változatosan. Ezen az esős napon, május 21-én, és kispéntek van, csütörtök. Hát a hőmérsékleti érték az nem túl nagy, de nem is panaszkodunk, mert nincs annyira hideg. 14 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Egész napra esőt jeleznek a meteorológusok, úgyhogy ilyen szomorkás, borús, szürke időben fogjuk eltölteni a délutáni órákat, de lesznek stúdió vendégek 14 órától, aztán 15 órától is lehet hallgatni ezeket az interjúkat, és természetesen hozom a retros lágereket, valamint napjaink legnagyobb dalait a toplisták éléről. ISMC felvételével indítunk, It's Rainy Day, hát esős nap van, úgyhogy pont talál ez a felvétel 1994-ből, a mikrofonnál Bedő Erika.

0: lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.
1: Lazán és vidáman, mosolyogva, kacagva, táncolva akár, de itt vagyunk a Sztár délutánban, még hogyha esik is az eső, és ma van a helyi rendőrség napja, a városközpontban meg lehet nézni az autókat, láttam nagyon-nagyon sok helyi rendőr autója ki van oda állítva, esetleg tűzoltóautókat, mentőautókat is ki lehet próbálni, főleg a gyerkőcöket el lehet vinni. Hát sajnálom, hogy ilyen rossz időt kaptak a helyi rendőrség napjának az eseményére, mert ugye volt felvonulás is, lett volna az ünnepi megnyitó úgymond, meg a beszédek, de ezt a Szent István teremben tudták most

amikor medvével riasztanak, amikor forgalmat kell irányítani, vagy éppenséggel, amikor valaki megkarcolja ugye a kocsinkat, de nem szeretne cetlit hagyni a szélvédőn, hát számíthatunk a helyi rendőreinkre. A feladatuk nem könnyű, sokszor nem közkedvelt, és mi büszkék kell, hogy legyünk rájuk, és büszkék is vagyunk rájuk a munkájukra, a helyi rendőrök munkáira. Legyen egy szép napjuk, és egyúttal nekünk is a délutáni órákban töltsük jól a munkánkat. Torszendá és a Dance Monkey, a táncoló majom érkezik.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A jövő energiája. Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 195 szám alatt a

0: Téli csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit 3-szor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.

Android felvétele 13 óra lesz 8 perc múlva. Nem köszöntöttük a névnaposokat, a Konstantinokat. Nem tudom, hogy van-e olyan rádióhallgató, akit Konstantinnak hívnak. Latin eredetű egyébként ez a név, és gyors eszüvé teszi a viselőjét. Van tehetsége a zenéhez és a színjátszáshoz is Konstantinnak, egy kis gyakorlással pedig sikereket is elérhet. Öntudata lehetővé teszi, hogy szabadon rögtönözzön. Eleme a változás, amint valamiben egy hangúságot érez, elveszti az érdeklődését, ezért előfordul, hogy félbehagy valamit, amit elvállalt volna, de emellett élvezi a természetet és szeret olvasni, ezt írják róla. Holnap köszönhetjük a Ritákat, Rita névnap lesz és Júlia névnap, holnap után szombaton Dezső névnap, és két nap múlva pedig vasárnap az Esztereket ünnepeljük. Ezek mind gyakori nevek. Szép név a Júlia is, az Eszter is, a Rita is. Előre is boldog névnapot kívánok mindenkinek, és természetesen a születésnaposokat is köszöntöm. Huligánz felvétele érkezik. A híradó előtt pedig itt lesz még Becky G és Matti Natasha. A híreket követően pedig Lady Gagával és FLM dalával fogunk indítani.

Két játszóteret újítanak fel, új támogatás jöhet a gazdáknak, lejátszották a Román Kupa elődöntőit. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Drágult a benzin több romániai nagyvárosban, miközben a gázolaj ára enyhén csökkent. Az áremelkedés többek között Bukarestet, Kolozsvárt, Temesvárt, Jászvásárt és Konstancát érinti. Az öt nagyvárosban az átlagos benzinár elérte a 9,24 banit literenként. A piaci szereplők arra figyelmeztetnek, hogy az üzemanyagárak gyorsan változhatnak, attól függően, hogy az egyes töltőállomások mikor frissítik áraikat. Új támogatási csomagot készít elő a mezőgazdasági minisztérium a gazdák megsegítésére. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint az intézkedések célja az üzemanyag és működési költségek emelkedésének részleges ellensúlyozása. Az elmúlt két hétben elsősorban a szarvasmarha tenyésztők számára dolgoztak ki támogatási programot, mivel őket különösen érzékenyen érinti a gázolaj drágulása. A tárca gyors segélyként szeretné eljuttatni

0: a támogatást a gazdákhoz, ugyanakkor a jelenlegi politikai helyzet lassítja a döntéshozatalt. A minisztérium emellett külön támogatási programot készített elő a sertés hízlaldák számára is. A tervezet szerint a gazdák férőhelyenként 12 eurós támogatásban részesülhetnének. Két játszóteret újítanak fel Székelyudvarhelyen. A város idei költségvetésének elfogadásakor a Kóskároly utcai és a Csereháti szabadtéri játszóterek javítása és karbantartása is bekerült a tervezett beruházások közé. Jelenleg a tervek elkészítésén dolgoznak, ezt követően kezdődhetnek el a kivitelezési munkák. A Csereháti játszótéren kisebb karbantartási beavatkozások várhatók, elsősorban az elhasználódott és megrongálódott játékelemeket cserélik ki. A Kóskároly utcai játszópark esetében azonban nagyobb felújítást terveznek, a régi betoncsúszda ugyanakkor megmarad a játszótéren. Lejátszották a labdarúgó Román Kupa megyei szakaszának elődöntőit, a fináléba Székelykeresztúr és Csíkszentsimon kerültek. A keresztúriak a tosnádi Piliske otthonában nyertek 5-3-ra, a székelyudvarhelyi Olimpiákhoz Csíkszentsimont fogadta a Műgyepes pályán. A rendes játékidőben 1-1 volt az eredmény, hosszabbításban a vendégek 3-1-re nyertek. A döntőt június 2. hétvégéjén játsszák a továbbjutók. Az angol Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Ligát. Az isztambuli Besiktás stadionban tegnap este a német Freiburg együttesével csapott össze a birminghami csapat, amely az első félidő végén Tielemans kapáslövéséből szerzett vezetést, majd Buendia találatával növelte előnyét. A 3-0-ás végeredményt Roger szállította be az 58. percben. Az Aston Villa 44 év után nyert ismét európai trófeát, Unai Emery a Sevilla és a Villarreal után az Aston Villával is megnyerte a kupasorozatot, az edző 5-5-szörre nyerte meg az Európa Ligát. A meteorológusok szerint ma délelőtt esős idő lesz térségünkben, borús ég, bolt és csapadék várható, a széljárás gyenge lesz, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 17 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: képlet.
1: I like music.
0: Sztár reklám.
2: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
3: Igen, miért?
2: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
3: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
2: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
3: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
4: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
3: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
5: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi Kavics bánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.

0: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körösönkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek, és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon. Figyelem, akció!
1: Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
0: Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.

Green Bandit felvétele és az igaz szerelemről szólt az év 141. napjánál tartunk, és az év végéig hátra levő napok száma, képzeljétek, 224. Nézem a viccet itt a Hargita népje hátsó oldalán, az újságnak a hátoldalán. No, komám, hogy telt a Feredőn? Há, jó volt, de a szállodába akkora poloskák voltak, értette-e, hogy nem tudtuk őket agyonütni, csak megverni. Jó pofa, hát ilyenek a székelyek, amikor elmennek nyaralni és kirándulni, ugye? Nézem, mi van itt a címlapon. Láthatóvá válnak a fejlesztések, ezt mondja Gyergyó Szent Miklós polgármestere. Aztán szonettekben szeretetről és pokorról valószínű, hogy megjelent egy új kötet. Markó Béla költő új kötete jelent meg ezzel a címmel, és hát vannak itt programajánlók is a címlapon. De igazából elég vastag most ez a mai újság. Van benne programajánló, azt hiszem, hogy egész hétre a tévéműsorok is benne vannak, úgyhogy érdemes megvásárolni, de ha bár most már manapság ugye a fiatalok a telefonról és internetről szokták megnézni ezeket a programajánlókat. Nézem a hírportálokat, a búcsú szónokával a fedélzetén elindult a Boldogasszony zarándokvonat Csíksomjóra, ma reggel tehát a budapesti keleti pályaudvarról indultak el, úgyhogy várjuk nagy szeretettel őket. Hatalmas élmény lesz az biztos. Ismét mindenkinek ez a szombati nap. Még csak kettőt kell aludni.

Szandra felvétele a 80-as évekből. Nézzük az időjárás jelentést egy picit így a hétvégére nézve. Most jelenleg Székelyudvarhelyen. Egyik percben esik az eső, másik percben eláll. Hát ez már csak ilyen lesz a délutáni órákban is. A hőmérsékleti érték jelenleg a mi kis városunkban az pontosan 16 Celsius fok. Ennyit ért el a hőmérő higanyszála. Éjszakára 11 fokot jeleznek a meteorológusok, úgyhogy annyira nem fog lehűlni, viszont a szél az eléggé fújdogál, úgyhogy vigyázzatok magatokra, meg ne fázzatok. Holnap is esős időnk lesz egyébként, de holnapra már 20 fokot is mérhetünk, és szombaton pedig változékony idő várható. Székelyudvarhely területén lesz napsütésben is részünk, valamint csapadékban is egyaránt. Ami pedig a vasárnaptól kialakul, az nem más, mint kellemes májusi nyárias időjárás. 24 Celsius fok, hétfőn akár 25 fokunk is lehet, és végre kijelenthetjük, hogy jövő héten szinte egész végig fog sütni a nap, és kellemes nyárias délutánokat fogunk eltölteni egy kisebb zápor zivatarral, megfűszerezve már csütörtöktől. Úgyhogy május úgy zárul, hogy 21-22-23 fokunk lesz. Ez így még teljesen elfogadható. Aztán június miként fog alakulni? Hát egyelőre annyit látok, hogy 20-21 fokkal indítjuk a nyár első hónapját. El sem hiszem, hogy nyárról beszélgetünk, és tényleg hamarosan már azt mondom, hogy a legnagyobb nyári slágerek, nyári kedvencek itt a 100.8-on.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanat.
2: Isu szerelő. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu szerelő néven. Isu szerelő. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

0: Ünnepel a helyi rendőrség. Munkaszüneti nap lesz pünköst hétfő. Átalakítják a Nemzetek Ligáját. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Elindult ma reggel Budapestről a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A keleti pályaudvarról induló szerelvényen több mint 800 zarándok utazik Erdélybe, a résztvevők között van Székely János, szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is, aki az idei csíksomlyói búcsú szónoka lesz. A zarándokokat útjuk során több erdélyi településen, köztük Désen, Maroshévízen és Gyergyószentmiklóson is ünnepélyesen fogadják. A vonat a ma esti órákban érkezik Csíkszeredába. A program szerint pénteken szentmisén vesznek részt a csíksomlyói kegytemplomban a zarándokok, szombaton pedig a hagyományos, gyalogos felvonulással csatlakoznak a pünkösdi búcsúhoz a Nyeregben. A hazautazás vasárnap lesz, a zarándokok Gyergyószentmiklóson búcsúznak el a székelyföldi vendéglátóktól. Hivatalos munkaszüneti nap lesz pünköst hétfő, május 25-én a polgármesteri hivatal irodáiban és a személyi nyilvántartó irodában szünetel az ügyfélszolgálat. Az online szolgáltatások ebben az időszakban is elérhetők lesznek, illetve az anyakönyvi iroda is szolgálatot fog működtetni az esetleges elhalálozások ügyintézése érdekében. Ünnepel a helyi rendőrség. A szolgálati járművek felvonulását délelőtt 10 órakor tartották, ezt követően az esős idő miatt a Városháza Szent István dísztermében tartották a köszöntő beszédeket, illetve fellépett az Udvarhely Néptáncműhely. A budapesti rendőrfőkapitányság hagyományőrző rendőrszázada kitüntetésben részesítette Balázsi Hajnalkát, a helyi rendőrség munkatársát.
1: A helyi közösség életében én úgy gondolom, hogy egy fontos szerepet játszott a helyi rendőrség, és játszik folyamatosan, hisz a

0: menetrendvédelemben, a bűncselekmények felderítésében, megelőzésében játszik óriási szerepet.
1: Mondta híradónknak Katona Lóránt, a helyi rendőrség ügyvezetője. Az ünnepi program további részeit a Márton-Áron téren tartották. Az FK Csíkszereda a negyedik, a Sepsio SK pedig a 17. helyen végzett a Román Labdarúgó Akadémiák 2026-os országos rangsorában. A szövetség 130 klubot értékelt, ez minden eddiginél nagyobb szám a szövetség akadémiai besorolási projektjében. A rangsort idén is a konstancai Fárul vezeti, a Györgyi Hágyi nevéhez kötődő akadémia sorozatban a 8. alkalommal végzett az első helyen, a 2. a kolozsvári Vítorul, a 3. a bukaresti Dinamo, amely most megelőzte az FK Csíkszeredát. Új rendszert vezet be az Európai Labdarúgó Szövetség a 2028-as Európa-bajnokság után, így megváltozik majd a Nemzetek Ligája, valamint az EB és VB selejtezők lebonyolítási rendszere is. A Nemzetek Ligájában a jelenlegi 4 liga helyett csak 3 lesz, mindegyikben 18 válogatottal. Az UEFA közleményében hozzátette, hogy a további lebonyolítás, azaz a negyeddöntő, a négyes döntő, illetve a feljutás és a kiesés rendszere változatlan marad. Esős idő lesz a mai délután folyamán is, a meteorológusok szerint a széljárás is megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 16 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: reggelitől.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja be.

0: Facebookon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
1: Figyelem, akció!
2: Ha bútor, akkor rózsafont.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézd be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
4: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.
5: Reklámot hallottak!

0: 14 óra 18 perc a pontos idő, és említettem már a rádióhallgatóknak, hogy lesznek stúdió vendégeink, fel is sorolnám, hogy milyen szép három fiatalember ül itt velem szembe a Sztár Rádió stúdiójában. Balról jobbra, hogyha Facebookon is követnek bennünket, akkor itt van a Nagy Ádám, itt van Raffai Bálint és Finta Levente, a Charity Fest szervezői. Sziasztok, srácok, üdvözöllek!
1: Hello, sziasztok! Hello, hello.
0: Május 22-e és 23-a, tehát ez az a két nap, amikor a városi strandon nagy lesz a zsongás, a pörgés, mert hogy Charity Festet fogtok szervezni.
2: Így van. Igen, pontosan. Így van.
0: Teljes gőzerővel már készültök, előkészületek zajlanak jelenleg a helyszínen, úgyhogy mindenről bőven be fogtok számolni a rádióhallgatóknak. Örülök, hogy mind a hárman eljöttetek, mert van amiről beszélni bőven, és van ez a Charity Beats, ami itt megalakult köztetek, ha jól tudom, és szeretném, hogyha egy picit bemutatnátok ezt a rádióhallgatóknak, az udvarhelyieknek, a Hargita megyeieknek, hogy pontosan mi ez, mert sokan nem hallottak erről, hogy Charity Beats.
3: Rendben, akkor kezdem is én a sort. A Charity Beats az egy jótékonysági buli sorozat, ami arra jött létre, hogy beteg gyerekeknek csinálunk bulikat, és bevétel 100%-at feláldozzuk a gyógyulásukra. Ez igazából egy bulival indult az egész, aminek nem is gondoltam, hogy ez folytatása, de az egészben egy szerelem projektet, aminek a megszállottja léttem, és nem tudok ráállni vele. Folyamatosan csak a következő mindig azon gondolkodok, hogy mikor, hol, mi, milyen legyen, milyen DJ-k zenéjenek, folyton a pörgés. Szerencsére Ádám nagyon sokat segít benne, ketten csináljuk az egész Charity Beats-et, és elég sikeres rendezvényeken vagyunk túl szerintem. Rengeteg DJ mellettünk van, még rengetegen írtak, hogy szeretnének jönni, és folyamatosan pörögnek az események. Van egy pár rossz is, de...
0: De ti voltatok, ugye Ádámmal ketten voltatok itt már a rádióban, amikor a Hargitán, Madarasi Hargitán volt egy jótékonysági buli.
1: Decemberben, igen.
0: Az jól sikerült?
1: Nagyon jó sikerült az.
3: Az egyik legjobb volt. Idáig.
1: Én is kimerem bátran mondani, hogy az volt idáig személy szerint is a kedvenc bulim, úgyhogy nagyon jó sikerült.
0: Akkor télen már volt buli, tavasszal most lesz buli, ha úgy veszük, akkor ez még tavasz, igen. Ugye nyárindítóként. Jó, hogy megszerveztétek. És kikből áll ez a csapat?
3: Hát én vagyok a főszervezője, és Ádám a tarszervezője.
1: A Charity Beatsnek, illetve a Charity Festnek Raffai Bálint a főszervezője, és mi ketten Fintával igyekszünk mindenbe segíteni.
0: Így akkor most összeálltatok mindannyian, mert hogy Bálint, egyébként említsük meg, hogy téged még onnan is lehet ismerni, hogy van az a Bútor nevezetű hely, ahová el lehet látogatni Székelyudvarhelyen.
4: Igen, természetesen a Bútornak én is társalapítója vagyok, három kollégámmal, amit nyáron igyekeztünk leginkább nyomni, tavaly nyáron, hogy pontosabb legyen. És ennek a történetnek egy célja volt, ugyanis az udvarhelyi ifjúságot igyekeztünk összehozni különböző eseményekből, ahol Fintát is megismertem, mivel egy Charity Beats-et ott is szerveztünk, és Ádám is rengeteg bulin igazából különösen zenélt.
0: Hol van ez a hely? Mert lehet, hogy nagyon sokan nem tudják.
4: Ez a hely, ez ott van a Bethlen Gábor 81 szám alatt, a Kaufland mellett, viszont jelenleg nem funkcionál bútorként, de ha korog a hasatok, a rúzzer ott van.
0: De gondolom azért nyáron ott nagyobb lesz a pörgés.
4: Nyáron még nem merek semmit sem mondani, de lehetséges, hogy lesznek dolgok ott a nyáron.
0: Mit szeretnétek ti képviselni, vagy mi az az érték, amit ti szeretnétek képviselni itt Székelyudvarhelyen, Udvarhelyszéken, vagy esetleg célozzuk meg Hargita megyét is, mint Charity Beats, vagy Charity Fest?
1: Elsősorban igyekszünk a fiataloknak bulikat, eseményeket szervezni, másodszorban nyilván az adományozás, és úgy érezzük, hogy mostanában a fiataloknak nem igazán van hely, ahova menni, péntek este, ahova elmenni bulizni fiatalok között, úgyhogy igyekszünk erre törekedni.
0: Miért tartottátok fontosnak, hogy a szórakozás és a jótékonyság az összekapcsolódjon, mert a mai világban erre sokan nem is gondolnak?

0: Na.
1: Na, Levente.
2: Igazából ez úgy történt, hogy megszervezték ezt az egész budit, szentegyházi, akkor mind a két beteg gyerek, és akkor gondolkoztam, hogy hogy lehetne segíteni rajtuk. És azzal jött idétre az egész, hogy adománydobozokat raktunk ki, próbáljuk úgy csinálni, hogyha például belépős is a budi ne legyen sok, hogy teljesen a fiatalokra megyünk rá.
0: Mindenki tudjon
2: adományozni szíve szerint, ne legyen belépő, amennyit szeretne, mindenki szíve szerint beletesz a dobozba is.
0: Én így ismertem meg Fintát.
2: Pontosan.
1: És te, mint a Charity Fest főszervezője, Bálint, ezt hogy éled meg, hogy most egy ilyen rendezvényt akartok létrehozni a városi strandon?
3: Fú, hát én remekül élem meg, mivel én az innovativitásért tényleg oda vagyok, nagyon szeretem, hogyha új dolgok történnek udvarhelyen, és meg is hallottam ezt a történetet. Egyszer szkeptikus voltam nyilvánvalóan, mert nem tudtam elképzelni, hogy a jótékonyság az ennyire jól tud működni a bulik mellett. És aztán a bútorban megszervezésre került ez a buli, és ez a legjobb történetünk, és legvagányabb is volt azok mellett, hogy hogy számban is jelentősen ott voltak az emberek, és így, hogy ezt fesztivál formájában, fesztivál formájában el tudtuk hozni, ennek én nagyon-nagyon örülök, mivel tényleg egy olyan dologért állunk szerintem, ami egyedi, nem csak Székelyudvarhelyen, hanem még a világon is.
1: Ezt régóta szervezitek? Mert hogy ilyen napokban tudtuk meg azt, hogy lesz ez a fesztivál itt udvarhelyen, de gondolom azért már elég sok munkálat volt itt az elmúlt hetekben.
3: Igen, hát igyekeztünk tízelgetni először, nem akartunk semmi komolyabbat kirakni, hogy az emberek azok beszéljenek róla, hogy Charity Beats és a bútor az kollaborás, azok általában jók szoktak lenni, vagyis jó volt, ami a múltban történt. És most igazából az utolsó hetekben kezdtük el a promót, de viszont a felkészületek az igen jó vastagon voltak még ezelőtt is.
0: Így van, nekem is Fintának elég nagy meglepetés volt. Bálint már biztos, hogy rég terveli ezt az ötletet, de mi már is elén tudtuk meg. De így is gőzerőve próbálunk tovább.
2: Én nem számítottam, hogy ma is egy Charity Beats bulira. Júniusban szerettem volna kezdeni, és nyáron
0: hallgatni. De jól is jött.
1: Az jó, mert most kezditek, és júniusban folytatjátok. Igen, azt, hogy lehet, nem?
2: Lehet.
1: Miért pont a városi strand? Az egyébként egy tökéletes helyszín egy nyárindító bulinak.
0: Szerintem is.
3: Pontosan ez az indok, amivel tökéletes.
1: Ezzel el is mondtam minden. Tökéletes helyszín, mert hogy ott lesz mindenféle program, úgyhogy igen, na hát egy picit motiváljuk a rádióhallgatókat, az érdeklődőket, a diákokat, fiatalokat, középkorúakat, mert hogy mindenféle korosztály részt vehet ezen az eseményen.
0: Így van.
3: Igen, pontosan.
1: Kiknek szól?
3: Ezt a programot igyekeztünk úgy elfelezni, hogy az egyik nap az inkább az ifjúságnak, és pontosabban a pörgősebb, azoknak az embereknek, akik a pörgősebb programokért jobban oda vannak, mivel interaktivitás szempontjából és bulizás szempontjából az első nap az sokkal aktívabb lesz, tehát buli lesz, különböző podcastek, workshopok, de viszont ez minden interaktívan fog folyni az ifjúsági sátorban, illetve a nagy stage-en.
0: De fontos megjegyezni, hogy az nem csak az ifjúságnak szól, úgyhogy
3: nem, természetesen az aktívabb embereket szerettük volna megcélozni ezzel a nappal. A második nap, illetve egy családiasabb napot fogunk tartani, ahol vetítések lesznek, szabadulószobáról szóló beszélgetés, illetve workshop, különböző mellékprogramok, és egy borudvarra fogjuk zárni, illetve még egy meglepetés is készül, amit még nem is jelentettük be, viszont hogyha a bútor oldalát követik, akkor valószínűleg meg fogják tudni minél hamarabb.
0: Tízer.
1: Ezt is szépen elmondta a Dióhéjban, de azért én szeretném egy picit részletesebben bemutatni, hogy tudják az emberek körülbelül az időpontokat, hogy például az Ifi Sátor Podcast az 3 órától lesz pénteken?
3: Az Ifi Sátor Podcast az 5-től fog történni, 3-tól már be lehet ülni, melegedni, hangulódni a témára, 10-től lesz pontosabban a buli, és második nap 12-től végig zsúfoltsággal fogjuk a programpontokat egymás után tolni, ami egészen hajnali 3-ig fog tartani a borudvar által.
1: Tehát akkor szabadulószoba bemutatás, mint vendégprogram lesz, arcfestés a gyerkőcöknek, meg gigasakkot látok itt a plakáton, és incsik landó falatok, hát nem maradhat el az étel sem a fesztiválról.
0: Természetesen.
1: Ez alap egyébként.
2: Szeretném megemlíteni a kedvenc partnerünk, hogy is, aki legtöbbet segít, az Una Pizza és a helyszínen
1: lesz. Lesz pizza.
3: Lesz pizza.
1: Legjobb. És látom, hogy egyébként az első nap is ott lesz az Újjet, az Uff és a Szudit, ők is gondoskodnak a nappali hangulatról.
3: Igen, az Ifi Sátort ők fogják szervezni, és nagyon-nagyon vagány programpontokat tudtak beszúrni oda.
1: Első este nagy stage buli, tehát akkor lesz nagy színpad?
3: Igen.
1: Úgy kell elképzelni, és ki lesz a DJ Ádámon kívül? Vagy Fintán kívül?
2: Hát fontosnak tartom.

0: Azt nagyon, hogy egy jó line-upot rakjunk össze, és péntekre beraktam Nicót, Lóit, magamat, meg Ádámot. Mm-hmm.
1: Tehát 4 DJ.
0: Igen, 4 DJ lesz. És szombaton fontosnak tartottam, hogy a helyi tehetségek, fiatal tehetségek kapjanak helyet, ezért Olivier Capri, Mihui és Csabusz fognak a Borudvarban zenélni.
1: Szóval akkor lesz egy borudvar, úgy képzeljük el, mint a városnapokon, amikor ott összegyűlünk a borudvarban, a parkban, csak ez most a városi strandon?
2: Igen, igazából hasonló téma lesz, annyi a különbség, ez nem városháza a borudvar, hanem borudvar à la Bútorsi Charity Beats.
1: Ez most a fiatalos.
2: Igen, ez egy kicsit fiatalos a borudvar, nagyon hasonló téma lesz, hasonló áruk lesznek, hasonló emberek lesznek lehetőleg, viszont egy sokkal vagányabb környezetet igyekszünk hozni, mint amit eddig tudtunk.
1: Nagyon jó. És minden este úgy körülbelül maradhatnak az érdeklődők hajnalig? Látom, 3 óráig van, úgy megszabva nagyjából.
2: Bele fog nyúlni az éjszakába.
1: Maradjunk annyiban. Egyébként látom, fel van sorolva, lesz fagylalt popcorn, vattacukor, lángos, hot dog. Hát már csak ezért megéri el.
2: Rengeteg
1: finomság.
3: Minden városon fog.
1: Jó, és akkor a 100%-át a profitnak, tehát jótékony célra fogjátok fordítani. Mondjuk el akkor, kikről lennének szól, és ez az egész jótékonykodás, ez hogyan fog történni? Tehát maga az érdeklődő, ha elmegy erre a fesztiválra, hogyan tud segíteni?
2: A fesztiválon a jótékonykodást azt különböző ajándékdobozokkal tudjuk megoldani, ahova az érdeklődő bele fogja tudni helyezni a pénzt, amit szán adományra, illetve egy 25 lejes adománnyal, vagy a felett nyilván fognak tudni belépni a strand területére, amit nyilván annak is 100%-át a profitnak, ennek a kettő kisgyereknek fogjuk adományozni, Baton Imrónak, illetve Simó Csillának, akikről Finta sokkal többet tud beszélni, mint én.
1: Mesélj egy picit tényleg.
0: Kettőszent, hogyha az így beteg kisgyerekről van szó, Nimród, ő 3,5 éves, egy ritka genetikai betegségben küzd, és Csilla, ő 4 éves, és egy genetikai betegsége van neki is, aminek a neve retardmotor, tehát ilyen mozgássérült. Nimródról még azt kell tudni, hogy szklerózis tuberóza betegségben szenved, ami nagyjából Romániában körülbelül 10-en vannak ilyen betegséggel, és nagyon-nagyon ritka veszélyes genetikai betegség.
1: És akkor minden pénzadomány szükséges, és tényleg segít nekik.
3: Így van, bátorítunk mindenkit, hogy jöjjenek-e, adományozzanak, fiatalok is úgy, mint idősebb korosztály.
1: Meséljetek, ti DJ-k vagytok egyébként, hogy hogyan látjátok itt Székelyudvarhelyen a fiataloknak a program lehetőségét, tehát milyen ma Székelyudvarhelyen fiatalnak lenni? Van elég buli, van elég szórakozási lehetőség?
3: Hát ahogy mondtam az elén, én nyilván én is személyesen, de barátaimtól is mindenkitől hallom, hogy nem igazán van mit csinálni. Mi is ott vagyunk hétköznap, hétvégén, éppen amikor nincs buli, hogy nem igazán van, ahova menjünk, nappal nincsenek programok, konkrétan üres a város, úgyhogy ezért is igyekszünk valamit kialakítani, nappali programokat is, úgy, mint éjjeli programokat egyaránt.
1: Ti fiatalok, hogyan élitek meg ezt a hétvégét? Milyen programokat szerveztek, amikor így nincs buli, nincs charity fest?
2: Hát szerintem igyekszünk mindannyian kicsit lájtosabb, beülős témákhoz viszonyulni, mivel bulikat nem nagyon lehet generálni sem már annyira, és igen, ugye a hiány az elég nagy.
1: Amit szeretnétek, vagy jó lenne pótolni?
2: Igen, bizony. A bútorral is igazából erre törekedtünk a nyáron, és szerintem sikerült is eléggé, mivel biztos vagyok benne, hogy az ifjúság, a székelyudvari ifjúságnak környékén egy elég nagy részt hozzá tudtunk adni az emlékekhez, és igyekszünk ezen a nyáron is kicsit másabb formában, nem biztos, hogy állandó helye, viszont programpontokban ugyanúgy gazdag bútor élményt kínálni.
3: A fiataloknak.
0: Én nagyjából csak azt mondani, ami Szentegyházán történik, hogy ott is, ha nincs eszkép, akkor nagyjából nincs is, amit csinálni a fiataloknak.
1: Na jó, de azért Székelyudvarhely nem egyenlő Szentegyházán.

0: Hát az biztos, hogy évekkel ezelőtt azért sokkal többen jártak el szórakozni és bulizni, és nyitottabbak voltak a diákok, az iskolások, a fiatalok. Most valamiért ez megváltozott itt az elmúlt 4-5 évben. Úgy a Covid óta azt látom.
1: Szerintünk is Covid óta mindenképp lecsengett.
0: Ott főleg itt Székelyudvarján inkább tényleg a házi bulikat és az ilyen kisebb-nagyobb összeüléseket választják. Na de egy picit akkor zárszóként motiváljuk a rádióhallgatókat, a résztvevőket, hogy miért látogassanak el a Charity Festre, mindenki egy ilyen kampányszöveget így mondjon pár mondatba, pár szóban, ki kezdi.
2: Haladjunk jobban.
0: Miért érdemes itt a pénteket és a szombatot a városi strandon tölteni? Fürödni még nem lehet, de szórakozni igen.
1: Hát elsősorban feltennék egy költői kérdést. Gondolom, no. Nem is kérdése, gondolom más programja nincs senkinek, főleg a fiataloknak, ahogy
0: a somjai búcsunk kívül.
1: Ja igen, arra nyilván el kell menni, de utána be kell látogatni a Charity Festre.
3: Egy ilyen jó off-tér.
1: Így van.
0: Levezető. Tehát,
1: nagyon jó programokkal várunk, nagyon szórakoztató lesz, jó beszélgetésekkel, jó bulikkal, természetesen úgy, mint pénteken, úgy, mint szombaton. Részemről ennyi.
2: Kontráznám a csíksomjói búcsút, hogy aki pénteken esetleg nem szeretne későig bulizni és fáradtan menni, és szombaton nem szeretne már a csíksomjói zarándoklás után este 7-kor a Borudvarba bejönni, annak viszont ajánlom, hogy lenézzen, legalább körülnézzen, és egy 25 lejes támogatással a gyerkőcöket megtámogassa.
1: Jó, hogy megemlített.
0: Tehát nem muszáj bulizni hajnalig, de támogatni azért jó lenne.
2: Támogatni igen. Ajánlott.
3: Én megígérem, hogy 3-kor megpróbáljuk megállítani a zenét, hogy lehessen elérni búcsot.
2: Azoknak, akik
3: szeretnek reggelig inni.
0: Nagy az összhang, ahogy látom, úgyhogy szerintem jól fog sikerülni ez a Charity Fest. Hogyha jól sikerül, lesz folytatás?
1: Jól fog sikerülni. Reméljük, és persze törekszünk a folytatásra.
3: Részemről igen, és itt megragadnám az alkalmat, hogy a következő Charity Beats Bulit bejelentsem, ami augusztus 15-én egy különleges teraszbuli lesz az Escape Gardenben, és részletek hamarosan.
0: Jó, neked a nyár, Ádám?
1: Hát nekem is elég zsúfolt nyáram lesz, úgy, hogy fintának. Én is nyilván ott leszek ezeken a Charity Beats eseményeken. Mindenképp törekszünk még többet kialakítani, megszervezni, úgyhogy...
0: Várjuk Székelyudvarhelyen is, azért legyen picit nagyobb élet itt, legalább a nyár közelettével, vagy nyáron.
1: Reméljük, Bálint is benne lesz.
0: Benne, hát igen, hogy lehet, hogy csak bólogat
1: folyamatosan.
0: Szuper, nagyon szépen köszönjük, tehát akkor május 22-e, 23-a, városi strand, családi programok, közösség, szórakozás és segítségnyújtás egy helyen. Köszönjük a beszélgetést, fiúk, sok sikert, és gratulálunk nektek.
2: Köszönjük.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
6: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodolem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
7: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális hely.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Jó is lenne Afrikában lenni, ott biztos, hogy melegebb van, mint nálunk, mert hogy itt Székelyudvarhelyen jelenleg 16 Celsius fok van, de ahogy nézem, az Egyiptom sivatagos részein nappal akár 35-45 Celsius fok is lehet. Közép-Afrikában, például a Kongói Demokratikus Köztársaság környékén, ott gyakran 25-30 fok van, Dél-Afrikában most hűvösebb, azt írják 10-22 Celsius fok, úgyhogy... Lényeg a lényeg, hogy azért a 30 fokban szívesebben ülnék, de ha minden igaz, akkor lesz az is. Legalábbis a következő napokban szinte súrolni fogjuk a 30-at. Jó, meghallgatunk egy rövidke dalt, aztán a 15 órás híreket Katona Zoltántól, és akkor stúdió vendéget is fogok köszönteni. Itt a stúdióban ismételten az Erdélyi Vállalkozói Iskoláról fogunk beszélgetni.

0: Ünnepel a helyi rendőrség. Munkaszüneti nap lesz pünköst hétfő. Átalakítják a Nemzetek Ligáját. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Elindult ma reggel Budapestről a Boldogasszony zarándok vonata csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A keleti pályaudvarról induló szerelvényen több mint 800 zarándok utazik Erdélybe, a résztvevők között van Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is, aki az idei csíksomlyói búcsú szónoka lesz. A zarándokokat útjuk során több erdélyi településen, köztük Désen, Maroshévízen és Gyergyószentmiklóson is ünnepélyesen fogadják. A vonata ma esti órákban érkezik Csíkszeredába. A program szerint pénteken Szentmisén vesznek részt a csíksomlyói kegytemplomban a zarándokok, szombaton pedig a hagyományos, gyalogos felvonulással csatlakoznak a pünkösdi búcsúhoz a Nyeregben. A hazautazás vasárnap lesz, a zarándokok Gyergyószentmiklóson búcsúznak el a székelyföldi vendéglátóktól. Hivatalos munkaszüneti nap lesz pünköst hétfő, május 25-én a polgármesteri hivatal irodáiban és a személyi nyilvántartó irodában szünetel az ügyfélszolgálat. Az online szolgáltatások ebben az időszakban is elérhetők lesznek, illetve az anyakönyvi iroda is szolgálatot fog működtetni az esetleges elhalálozások ügyintézése érdekében. Ünnepel a helyi rendőrség. A szolgálati járművek felvonulását délelőtt 10 órakor tartották, ezt követően az esős idő miatt a Városháza Szent István dísztermében tartották a köszöntő beszédeket, illetve fellépett az udvarhely néptáncműhely. A budapesti rendőrfőkapitányság hagyományőrző rendőrszázada kitüntetésben részesítette Balázsi Hajnalkát, a helyi rendőrség munkatársát.
1: A helyi közösség életében én úgy gondolom, hogy egy fontos szerepet játszott a helyi rendőrség, és játszik folyamatosan, hisz a közrendvédelemben, a bűncselekmények felderítésében, megelőzésében játszik óriási szerepet.
0: Mondta híradónknak Katona Lóránt, a helyi rendőrség ügyvezetője. Az ünnepi program további részeit a Mártonáron téren tartották. Az FK Csíkszereda a 4., a Sepsió SK pedig a 17. helyen végzett a Román Labdarúgó Akadémiák 2026-os országos rangsorában. A szövetség 130 klubot értékelt, ez minden eddiginél nagyobb száma a szövetség akadémiai besorolási projektjében. A rangsort idén is a konstancai Fárul vezeti, a Györgyi Hágyi nevéhez kötődő akadémia sorozatban a 8. alkalommal végzett az első helyen, a 2. a kolozsvári Vítorul, a 3. a bukaresti Dinamo, amely most megelőzte az FK Csíkszeredát. Új rendszert vezet be az Európai Labdarúgó Szövetség a 2028-as Európa-bajnokság után, így megváltozik majd a Nemzetek Ligája, valamint az EB és VB selejtezők lebonyolítási rendszere is. A Nemzetek Ligájában a jelenlegi 4 liga helyett csak 3 lesz, mindegyikben 18 válogatottal. Az UEFA közleményében hozzátette, hogy a további lebonyolítás, azaz a negyeddöntő, a 4-es döntő, illetve a feljutás és a kiesés rendszere változatlan marad. Esős idő lesz a mai délután folyamán is, a meteorológusok szerint a széljárás is megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallás.

0: adásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, klasszágerek
3: és

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 300 g-os töltött Milka tejcsokoládéra 13,99 baniért, a 400 g-os Milbona háromszögű ömlesztett sajtra 12,99 baniért, és az 500 g-os kiszerelésű kezeletlen híjú citromra 6,99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk

0: keresztcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével, nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Isus szerelé! Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu Szérelé néven. Isu Szérelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: Próbáld ki a Fitfill Fitness és Sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
4: Fitfill. Az egészségért és a szépségért.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Sztár Rádió 15 óra 19 perc, május 21-e van és csütörtök. A Sztár délutánban pedig ismét az Erdély Vállalkozói Iskoláról fogunk beszélgetni, mert vendégem érkezett, itt van a stúdióban Orbán Renáta, a Redodot Marketing és az Ibrik tulajdonosa és alapítója. Szia Reni, üdvözöllek!
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Így van, köszöntjük a hallgatókat, köszöntjük a nézőket, mert Facebookon is lehet bennünket követni. Renit szerintem sokan ismerik, már voltál itt egyébként a rádióban.
1: Igen, igen.
0: Most duplázol, úgyhogy nem árt, hogyha bemutatkozol még egyszer, hogyha valaki elfelejtett volna 2024 óta, vagy esetleg nem ismernének, mint Ibrik tulajdonos, vagy Redot Marketing tulajdonos, akkor honnan is érkeztél, mert hogy nem itt élsz, vagy itt élsz, de nem ide valósi vagy, és hogy akkor mivel foglalkozom, milyen vállalkozásaid vannak?
1: Így van, valóban igaz az, hogy Kézdivásárhelyen születtem, és ott végeztem az iskolát, viszont azóta már nem élek Kézdivásárhelyen. Az egyetemet Kolozsváron, majd Budapesten végeztem, és a budapesti hazaköltözésem után kerültem kicsit váratlan és kiszámíthatatlan módon Székelyudvarhelyre, ugyanis a Hargita Business Centerben jött az a lehetőség, hogy ott tudok bérelni egy irodát, és már nagyon érett akkor, hogy a vállalkozásaimnak kellene egy műhely, illetve egy iroda, és 2 évvel ezelőtt, április 1-jével költöztem a Hargita Business Centerbe, úgyhogy most már több mint 2 éve itt élek Székelyudvarhelyen, és igen, 2 vállalkozást vezetek, az egyik a Redot Marketing, ami valójában egy marketing ügynökség, kis és középvállalkozásoknak készítünk marketing stratégiát, segítünk a márkaépítésben, illetve tartalomgyártással is foglalkozunk, szóval posztolunk, videókat készítünk, és minden hasonlót, ami ezzel jár. Én nagyon szeretem azt, hogy a vállalkozóknak megszületik valami a fejében, és azt tudunk segíteni, láthatóvá tenni, tudjuk segíteni őket kommunikálni azokról a jó dolgokról, amiket véghez visznek. A másik vállalkozásom pedig szintén nagyon szorosan kapcsolódik a kreativitáshoz, ugyanis ez az Ibrik, ami egy kézműves ajándéktárgyakat készítő vállalkozás, ez teljesen más, mint a szolgáltatóipar, ugyanis itt van gyártás, van logisztikai feladat, nagyon sok termékvásárra járunk, egész Románia szerte, Szatmárnémetitől, Sepsiszentgyörgyön át Bukarestig mindenhol voltunk már vásározni, és egy webshopot is üzemeltetünk, úgyhogy ott teljesen más jellegű feladatok vannak, és ez a két vállalkozás között keresem folyamatosan az egyensúlyt, hogy mikor már egykel foglalkozok többet.
0: Biztos, hogy nem egyszerű két vállalkozást, tudom én is magamról, de az a jó, hogy nem unjuk meg. Amikor az egyiket megunjuk, ott van a másik.
1: Így van. Nem lehet unatkozni, az
0: nem,
1: biztos.
0: Nem monoton a hétköznap, abszolút. Milyen egyetemet végeztél te Kolozsváron és Pesten?
1: Közgazdaságtan egyetemet végeztem marketing szakon, és valójában én nagyon megszerettem a marketinget. Valójában az egyetem alatt szerettem meg a marketinget, és amikor a mesterképzésre jelentkeztem, akkor úgy éreztem, hogy szükségem van arra, hogy a szakmán belül még többet új közegben tanuljak. Ezért mentem Budapestre, ott a Corvinus Egyetemen végeztem, és mellett elkezdtem dolgozni egy online marketing ügynökségnél már Budapesten, és egyébként a vállalkozásaimnak az alapjait is ott raktam le Budapesten, de végül aztán igazán nagy szányra azt gondolom, hogy itthon kaptak.
0: Szeretett Székelyudvarhelyen? Azért nagyváros után nagyon kicsi város, vagy hogy Kézdivásárhely mellett nem tudom, ott mi a különbség a két város között, mert sokat nem jártam Kézdire.
1: Igen, hát Kézdivásárhely egy kis város volt, de azt gondolom, hogy ő is fejlődő pályán van, és nagyon sok, akár velem egykorú hazaköltözött Kézdire, de Kolozsvár és Budapest után én azt gondolom, hogy jó hely Székelyudvarhely, én szeretek itt lenni, és egy olyan közeget sikerült magam köré kialakítani, akiknek a társaságában szeretek lenni.
0: De jó ezt hallani, tényleg. Csupa pozitív vélemények. Kézműves vállalkozás, ugye ott van az Ibrik. Na az neked honnan jött az az ötlet?

0: hogy te azzal is szeretnél foglalkozni. Nyilván volt rá hajlamod és tehetséged ezek szerint, kreativitásod, mert hogy ismerem a termékeidet, és le az összes kalappal, sőt vásároltam is, úgyhogy nagyon-nagyon különleges és egyedi darabok.
1: Köszönöm szépen, én soha nem akartam vállalkozó lenni.
0: Na, ahhoz képest kettő vállalkozásod van.
1: Kettő van, igen. Valójában, amikor én még az alapképzést elvégeztem Kolozsváron, még akkor sem volt a fejemben. Nekem a környezetemben, gyerekkoromban soha nem volt közvetlen környezetemben olyan, akinek vállalkozása lett volna, úgyhogy nem voltam szorosan benne ebbe, hogy nekem vállalkozásom lesz. És egy véletlen sorozat folytán alakult így. Én cserkész vagyok most már 22 éve.
0: Én is voltam.
1: Nekem...
0: Igen, voltam.
1: Igen, itt szerencsére itt a környéken, meg Székelyföldön nagyon sok cserkész csapat működik, meg mindig aktívan. Szóval 22 évvel ezelőtt lettem én cserkész, és nekem mindig volt ilyen playbögrém, vagy fémbögrém, amit túrázásokhoz és táborokhoz hordoztunk magunkkal, és a Covid idő alatt egy túra alkalmával valaki azt mesélte, hogy Kínából rendelt egy bögrét ajándékba, és nagyon hosszú a szállítási idő, egyébként nem tudja personalizálni egy ilyen átlagos mintával ellátott bögrét, lesz, de nem is biztos megérkezik az ünnepre, és közben meg nagyon drága, és meg fogják vámolni, és ütött egy szöget a fejembe, hogy ezt nem tudjuk itthon megcsinálni, hogy olyan bögrénk legyen, amilyet mi szeretnénk. És Budapesten jelentkeztem egy állásra, egy nyomdához, ahol meghirdettek egy adminisztratív pozíciót, és nekem volt egy olyan hátsó szándékom, hogy én elvégzem az adminisztratív feladatokat, és közben pedig ellesem a technológiát, hogy hogyan kell ilyet gyártani. Viszont én az állási interjún elmondtam a tulajdonosnak, hogy nekem van egy ilyen hátsó szándékom, és ő volt annyira jó fej, hogy azt mondta, hogy akkor nem vesz fel az adminisztratív pozícióra,
0: hoppá,
1: viszont beenged a műhelybe, és nyugodtan tanuljam meg, és hogy mit szeretnék csinálni, és tanuljam meg a technológiát, úgyhogy ez egy nagyon nagy löket volt, hogy elindítsam, és meghirdettem a barátaim körében 2021 decemberében, hogy lehet karácsonyra tőlem rendelni egyedi bögréket, azokat én Budapesten abban a műhelyben elkészítettem.
0: Aztán.
1: És egyszerűen annyira berobbant, és annyira sokan kezdték el keresni, hogy utána váltottam arra, hogy tudatosan építsek ebből egy vállalkozást.
0: És a grafikát, amit rá nyomtatsz, vagy megtervezel, igen, rá, igen, azt az egyébként a saját fejedből pattan, gondolom, vagy inspirálódsz?
1: Igen, többnyire saját ötletek, de most már több mint 600 féle mintánk van, most már vannak segítségeim, alkalmazottaim, illetve olyanok is, akik projekt alapon besegítenek a tervezésbe, és nagyon sok ötlet jön most már a klienseinktől, vagy vásárlóinktól, akik elmondják, hogy milyen ötletük van, mi megtervezzük, és jellemzően meg szoktuk kérdezni, hogy megengedik-e, hogy másoknak is elérhetővé tegyük a mintát, és az esetek nagy részében egyébként erre nyitottak, úgyhogy most már nagyon sok olyan mintánk van, ami egyébként a vásárlóink vagy a közösségünk, azt szoktam mondani, hogy egy közösség vagyunk, a közösségünknek a fejéből pattant ki.
0: Hát amit elmeséltél, tényleg voltál itt a lépcsőfok alján, ugye egyetemistaként, és most vagy itt, gratulálni tudunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, még azt gondolom, hogy van fejet, lehet,
0: és hálás lehet egyébként a cserkésztársadnak, aki Kínából rendelt bögrét akkor, és hálás lehet a nyomdász, vagy a nyomda főnökének is.
1: Igen, Budapesten, nagyon, persze, nagyon hálás vagyok.
0: Gondolom azért voltak nehézségek az elején, amiért te úgy döntöttél, hogy jó lenne mégiscsak elvégezni egy erdélyi vállalkozóiskolát.
1: Igen, így volt. Amikor én hazaköltöztem Budapestről, akkor azt éreztem, hogy az a 4,5 év, amit kint töltöttem, az kellően hosszú volt ahhoz, hogy itthon egy picit kiessek a közösségből, kiessek így a körforgásból, és azt gondoltam, hogy az erdélyi vállalkozóiskola egyrészt jó abból a szempontból is, hogy visszakerüljek a körforgásba, a networking rendszeremet újra elkezdjem építeni itthon, bekapcsolódjak a vállalkozói életbe, és tagja legyek ennek a körnek, ami az erdélyi vállalkozókat illeti, illetve nagyon hasznos volt abból a szempontból is, hogy az, hogy hogyan kell Romániában egy vállalkozást vezetni, vagy hogyan kell ezt jól csinálni, abban nagyon sokat segítenek azok a képzések, és azok a lehetőségek, amit az erdélyi vállalkozóiskola rendelkezésre bocsát.
0: Akkor 2024-ben jelentkeztél, akkor végezted el az EVIT, és...
1: Így van.
0: És hogyan élted meg, tehát ezt a 4 hétvégét, mert itt már voltak még evisek az elmúlt napokban, hetekben, de mindenki másképp éli meg. Mindenkinek másban segít.
1: Igen, akkor még egyedül voltam. 2023 őszén költöztem haza, úgyhogy 2024 elején egy fős vállalkozásként, egy teljesen új világban, akkor költöztem Székelyudvarhelyre, csöppentem bele ebbe az EVI-be, és nekem nagyon sokat segített annak mentén, hogy hogyan építsek rendszereket a vállalkozásom mögé.

0: nekem borzasztó nehezen megy ez a analitikus gondolkodás, rendszerépítés, ami elengedhetetlen egyébként a vállalkozások mögött, de mivel mindkét vállalkozásom inkább kreatív, inkább ötletelő, inkább a komplex képet látó ember vagyok, ezért az Evi nagyon hasznos volt, hogy a rendszerépítést a háttérben lévő, sokkal számomra sokkal unalmasabb vagy monotonabb munkákat is el tudjam végezni, vagy hogy azokra is szakítsak időt, és amiben még nagyon sokat segített, hogy elég bátorságot, inkább így fogalmazni, kaptam ahhoz, hogy bővítsem a csapatomat, és legyenek munkatársaim, akikkel még többet, még szebbet tudunk alkotni.
1: Na, mesélj egy picit az Eviről részletesebben, ugye 4 hétvége, 4 féle helyszín, 4 féle város, milyen előadások vannak ezen az Erdélyi Vállalkozó Iskolán, vannak személyre szabott beszélgetések a mentorokkal, azóta is ugye akikkel tartani lehet a kapcsolatot, és mint kapcsolatépítés is remek lehetőség ugye a társaiddal.
0: Így van, ez mindig az, amit elmondtál. 2024-ben vettem részt a 4. évfolyam Erdélyi Vállalkozó Iskolán, és valóban így volt, 4 hónapon keresztül havonta egy-egy hétvégét töltünk együtt, péntektől vasárnapig, és egészen gyakorlatias képzéseken is részt vettünk, ami azt jelenti, hogy trénerek jöttek, akik abban segítenek, hogy hogyan szervezd meg a munkát, hogyan bánj az alkalmazottaiddal, HR kérdések is vannak, pénzügyes kérdések is, jogi kérdések is akár, úgyhogy minden hétvégének picit más volt a tematikája, kommunikációról, marketingről is beszéltünk, ami szintén nekem is hasznos volt, ugyanis folyamatosan más ügyfeleknek a marketingjével foglalkozom, és a saját marketingjeimmel mindig az marad utolsónak, úgyhogy nagyon hasznos, amikor dedikáltan azt mondják, hogy ez a hétvége arról szól, hogy a saját vállalkozásod marketingjével foglalkoz, és akkor péntektől vasárnapig nekem is volt 3 napom arra, hogy a saját marketingemmel foglalkozzak, és ami nem utolsó szempont, hogy nekem nagyon sok ügyfelem lett az Evi körből, ugyanis sikerült a hétvégék alatt annyira jó kapcsolatot kialakítani, hogy bizalmat szavaztak nekem.
1: De jó.
0: És úgyhogy az Evi is úgymond osztálytársakból ma már több ügyfelem is van.
1: Egyébként milyen újdonságokkal bővítette a tudáskészleted maga az iskola?
0: Nem is tudom, hogy...
1: Gondolom, mind a két vállalkozásban segített azért.
0: Mind a kettőben segít, igen. Én próbálom folyamatosan ráállítani az agyamat, hogy egy vállalkozáson gondolkodjak, de azért jönnek gondolatok, és akkor keveredik mindkettő. Hogy 2024-ben éppen aktuális, amiben segített, már nem emlékszem, de az
1: akkor
0: idén...
1: Utána.
0: Igen, és az idén ebben az évben végzem az Evi Pluszt, uh-huh. ami az Erdélyi Vállalkozó Iskola haladóknak, azt hiszem, hogy így kell megfogalmazni, és ebben benne vagyunk aktívan. Már 3 hétvége lejárt, az utolsó hétvége következik júniusban, és ebből viszont sokkal aktívabbak, vagy sokkal frissebbek az emlékeim, hogy egészen konkrétan nekem az most a megélésem, hogy annyira jó, hogy tényleg akár személyesen tudunk beszélgetni olyan cégvezetőkkel, akik nagyon sokat elértek, vagy letettek az asztalra, borzasztó módon tágítja a látásmódunkat, hogy mit gondolunk a vállalkozásról, hogy mekkorát merjünk álmodni, hogy milyen lehetőségeink vannak, és ami még nagyon megragadt, az az, hogy már nem bánnak velünk kesztyűs kézzel, hogy kis fiatal vállalkozók, vagy kezdővállalkozók, vagy stb., hanem kőkeményen kapunk egy tükröt arról, hogy mi az, amit mondjuk nem csinálunk jól, és amikor lejár egy ilyen hétvége, és hétfőn újra bemegyek az irodába, akkor egy hosszú listán van arról, hogy mik azok a feladatok, amiket meg kell tegyek ahhoz, hogy még jobban tudjam ezt csinálni.
1: Evi Plusz, akkor érdemes azt is elvégezni? Evisként?
0: Én javaslom mindenkinek, akinek lehetősége van majd a következő évfolyamokba bekapcsolódni, ugyanis oké, vannak ezek a képzések, mentorbeszélgetések, amik brutál hasznosak, és tényleg a legutóbb például az EMAG-nál voltunk Bukarestben.
1: Azt láttam, nagyon magánéletet.
0: Szerintem egyébként másképp nem nagyon lehet bekerülni ahhoz, hogy az EMAG-nál tényleg órákon keresztül végigvezessenek és bármilyen kérdésre válaszoljanak. Ez csak egy példa, számos más sikeres vállalkozással tudtunk megismerkedni, illetve vállalkozni.

0: mindenféleképpen hasznos, és szerintem nem szégyen egyébként tanulni, nem szégyen segítséget kérni, és az EVI ennek egy nagyon jó táptalajt biztosít.
1: Szerintem mindent elmondtál, ami szükséges is. Ami esetleg motiválná a fiatal vállalkozókat, rádióhallgatókat, hogy iratkozzanak be az Erdély Vállalkozó Iskolába, és végezzék el, mert hogy van mindig fennebb. Mindenkinek van, amit még tanulni.
0: Ez így van, igen. Én is arra buzdítok mindenkit, hogy bátran.
1: Elérhetőség esetleg hol találnak meg téged, hogyha szeretnének Ibrik-féle terméket vásárolni, vagy a Red Dot Marketing ügynökséget szeretnék megkeresni a Hargita Business Centeren kívül. Gondolom azért az online térben is jelen vagytok. Hát ott kell, hogy legyetek ti nagy marketingesek.
0: Így van, így van. www.ibrikshop.ro ez a webshopunk, ahol megtalálható minden termékünk, kulacsok, bögrék, illetve személyre szabottat is készítünk ezzel kapcsolatban, nyugodtan lehet írni nekünk, illetve Székelyudvarhelyen mindhárom Wecker kávézóban ki vannak állítva a termékeink, ott is megvásárolható, úgyhogy buzdítok arra is mindenkit. A Red Dot Marketing kapcsán pedig igen, a social médiában minden felületen elérhetőek vagyunk, és éppen most van egy 30 napos videó kihívásom is, ahol abban segítek, hogy a vállalkozók, akik maguknak készítik a marketingjüket, hogyan tudnak eredményesebbek lenni, akár hogyan tudnak rövid videókat felvenni, úgyhogy ha valakinek vállalkozása van és esetleg érdekli, akkor kövessen be Red Dot Marketing oldalán.
1: Van ezt a marketing szöveget. Jó, meg lehet keresni tényleg Orbán Renátát a Red Dot oldalán is például, meg személyesen is lehet vele szerintem beszélgetni bárhol itt Székelyudvarhelyen.
0: Így van.
1: Köszönjük szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánunk az EVI Pluszhoz is, mert hogy még van egy hétvége.
0: Így van, igen. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszi, hogy itt voltál.
0: Köszi szépen.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz bőrös cson nélküli csirkecombot 100 gramonként 1 lej 79 baniért, 150 grammos snack day vajas sós rudacskákat 5 lej 29 baniért, és 2500 ml-es bongelati pisztáciás, mogyoros és stracciatellás fagylaltot 14 lej 99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meg.

0: A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: 15 éve ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Helyi frissesség korrekt áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai tök kilója 5 lej 99 bani, és a hazai csemege uborka kilója 3 lej 99 bani. Lidl.

disaster where it's done. So keep moving.

0: Ünnepel a helyi rendőrség. Munkaszüneti nap lesz pünköst hétfő. Átalakítják a Nemzetek Ligáját. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Elindult ma reggel Budapestről a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A keleti pályaudvarról induló szerelvényen több mint 800 zarándok utazik Erdélybe, a résztvevők között van Székely János, szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is, aki az idei csíksomlyói búcsú szónoka lesz. A zarándokokat útjuk során több erdélyi településen, köztük Désen, Maroshévízen és Gyergyószentmiklóson is ünnepélyesen fogadják. A vonat a ma esti órákban érkezik Csíkszeredába. A program szerint pénteken szentmisén vesznek részt a csíksomlyói kegytemplomban a zarándokok, szombaton pedig a hagyományos, gyalogos felvonulással csatlakoznak a pünkösdi búcsúhoz a Nyeregben. A hazautazás vasárnap lesz, a zarándokok Gyergyószentmiklóson búcsúznak el a székelyföldi vendéglátóktól. Hivatalos munkaszüneti nap lesz pünköst hétfő, május 25-én a polgármesteri hivatal irodáiban és a személyi nyilvántartó irodában szünetel az ügyfélszolgálat. Az online szolgáltatások ebben az időszakban is elérhetők lesznek, illetve az anyakönyvi iroda is szolgálatot fog működtetni az esetleges elhalálozások ügyintézése érdekében. Ünnepel a helyi rendőrség. A szolgálati járművek felvonulását délelőtt 10 órakor tartották, ezt követően az esős idő miatt a Városháza Szent István dísztermében tartották a köszöntő beszédeket, illetve fellépett az Udvarhely Néptáncműhely. A budapesti rendőrfőkapitányság hagyományőrző rendőrszázada kitüntetésben részesítette Balázsi Hajnalkát, a helyi rendőrség munkatársát.
1: A helyi közösség életében én úgy gondolom, hogy egy fontos szerepet játszott a helyi rendőrség, és játszik folyamatosan, hisz a közrendvédelemben, a bűncselekmények felderítésében, megelőzésében játszik óriási szerepet.
0: Mondta híradónknak Katona Lóránt, a helyi rendőrség ügyvezetője. Az ünnepi program további részeit a Márton-Áron téren tartották. Az FK Csíkszereda a negyedik, a Sepsio SK pedig a 17. helyen végzett a Román Labdarúgó Akadémiák 2026-os országos rangsorában. A szövetség 130 klubot értékelt, ez minden eddiginél nagyobb száma a szövetség akadémiai besorolási projektjében. A rangsort idén is a konstancai Fárul vezeti, a Györgyi Hágyi nevéhez kötődő akadémia sorozatban a 8. alkalommal végzett az első helyen, a második a kolozsvári Vítorul, a harmadik a bukaresti Dinamo, amely most megelőzte az FK Csíkszeredát. Új rendszert vezet be az Európai Labdarúgó Szövetség a 2028-as Európa-bajnokság után, így megváltozik majd a Nemzetek Ligája, valamint az EB és VB selejtezők lebonyolítási rendszere is. A Nemzetek Ligájában a jelenlegi 4 liga helyett csak 3 lesz, mindegyikben 18 válogatottal. Az UEFA közleményében hozzátette, hogy a további lebonyolítás, azaz a negyeddöntő, a négyes döntő, illetve a feljutás és a kiesés rendszere változatlan marad. Esős idő lesz a mai délután folyamán is, a meteorológusok szerint a széljárás is megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos

0: energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. 16 óra után vagyunk 8 perccel. Még mindig borús szürke időnk van, de ezt már el is fogadtuk, hogy ma és holnap ilyen időjárásra számíthatunk itt a térségben. Közlekedési információkat írhattok a 0757-57-51-71-es telefonszámra, vagy akár a Sztár Rádió Facebook oldalán privátban is jelezhettek. Közben láttam, az Urbana Transport közzétette azt, hogy mivel pünköst hétfő hivatalos szabadnap, így a tömegközlekedés, a városi buszok nem fognak közlekedni, és legközelebb majd kedden fogják fogadni az utasokat. És nézem még itt Székelyudvarhely városa is mit osztott meg a munkaszüneti nappal kapcsolatban, tehát május 25-e hivatalos munkaszüneti nap, így a polgármesteri hivatal irodája

és a személyi nyilvántartó irodában is szünetel az ügyfélszolgáltatás, viszont online szolgáltatásaik ebben az időszakban is elérhetőek, illetve az anyakönyvi iroda is szolgálatot fog működtetni az esetleges elhalálozások ügyintézése érdekében, aztán 2-től május 26-ától a megszokott program szerint állnak a lakók rendelkezésére a Városházán is. Calvin Harris felvételét hozom még a reklám előtt, mindenkinek továbbra is jó munkakedvet!

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 300 g-os töltött Milka tejcsokoládéra 13,99 baniért, a 400 g-os Milbona háromszögű ömlesztett sajtra 12,99 baniért, és az 500 g-os kiszerelésű kezeletlen híjú citromra 6,99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll.

0: Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
1: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
0: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Walmart, Tédeni, Biolex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
0: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Comkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrektárak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
3: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transp Tourral!
4: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
3: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
4: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
3: Ha indulsz, ha érkezel, Transp Tour International.
0: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

21 éves felvétel Daniel Paftertől, és 16 óra 25 perc a pontos idő, fél öthöz közeledünk. Épp látom, hogy lesz ismét lakossági fórum Széke udvarhelyen az RMDS szervezésében. Május 27-én jövő héten, kedves rádióhallgatók, hogyha az alsó Betlen negyedben laktok, akkor vegyetek részt ezen a lakossági fórumon, mert hogy azért találkoznak a város lakókkal az önkormányzati képviselők és a városvezetés, hogy mondjátok el, hogy min kellene változtatni. És az Alsó-Betlen negyed lakóit várják egy nyílt beszélgetésre, ahol közösen veszik számba a környék problémáit és a megoldásra váró ügyeket is egyaránt. Az utcafórumok célja pedig egyszerű: meg szeretnék hallgatni az embereket, összegyűjteni a helyi gondokat és nyomon követni, hogy mi történik a felvetett problémákkal. Minden bejelentett ügyet rögzíteni fognak, és rövid időn belül pedig visszajelzik a felvetésekkel kapcsolatban. Ki lesz jelen az Alsó-Betlen negyedi lakossági fórumon, tehát jövő hét szerdán? Ott lesz Antal Lóránt szenátor, az RMDS városi elnöke, ott lesz Szakács Pál István polgármester, Dávid Endre alpolgármester, valamint az RMDS frakció. És a köztér iroda előtti téren, a Kisköved utcában várják a városlakókat, jövő szerdán tehát 18 órától. Reméljük, hogy elég sokan lesznek ahhoz, hogy minél több problémát el tudjanak mondani, és ők minél több problémát meg tudjanak oldani. Emlékszem, Sopronban ott mi volt? Well, hello, és hallott pénz érkezik.

0: Érdekességek, közérdekű információk, klasszágerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
0: Ez a Sztár délután.
2: Ez a Sztár délután még mindig 6:30 perccel. El ne feledjétek a Székely himnusz napját, ami holnap lesz, május 22-én. Itt Székely udvarhelyen is ünnepi eseménnyel készülnek 10 órai kezdettel, és szeretettel várnak minden érdeklődőt az esemény sorozatra, ahol közösen fogjuk felidézni a himnuszunk történetét, kulturális örökségét és azokat az alkotókat, akiknek munkája ma is része a közösségi emlékezetünknek. 10 órától a Székely himnusz és a magyar hiszek egy történetére kerül sor tudományos konferenciára Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának a konferencia termében, aztán délután 14 órától, vagyis 2-től a Székely himnusz története címmel kiállítás megnyitó lesz a Márton Áron téren, tehát a Patkóban is meg lehet tekinteni ezt a kiállítást, és 2:45-kor lesz egy megemlékezés Csanádi Györgyre a Márton Áron téren, a Betlen Gábor utcai emléktáblánál és a belvárosi református temetőkertben. Hát ezek azok az alkalmak, amelyek nem csak az emlékezésről szólnak, hanem arról is, hogy közösen gondolkodjunk kultúránkról, történeteinkről és azokról az értékekről, amelyek összekötnek bennünket. Ez az esemény a Székelyudvarhely Művelődési Központ, a Házrezső Múzeum és Székelyudvarhely Városa szervezésében jött létre, és holnap 10 órától tehát mindenkit nagy-nagy szeretettel várnak már a konferenciára, és délután 2-kor a Márton Áron térre a kiállítás megnyitóra. Magyar dallal megyünk tovább, hozok egy kis Bagosit, álljunk össze, hát holnap is össze kell állni, és ilyen eseményeken mindig közösen kell, együtt kell értékeinket megőrizni, emlékezni, és jól érezni magunkat.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Isu szerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu szerelé néven. Isu szerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Figyelem, kedves!

0: szülők. Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi Daddy Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
1: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.

5 óra lesz 7 perc múlva, aztán délután utolsó percéhez érkeztünk. Hát annyi minden fog történni a következő hétvégén, nekem olyan, mintha már péntek lenne, mert ez volt a héten az utolsó műsorunk együtt. Legközelebb szerdán fogunk találkozni jövő héten. Igen, pár napos pünkösdi szabadságra fogok menni, de addig is Csaba tartja a frontot a reggeli és a délelőtti órákban. Én aztán ellátogatok a Budapest Parkba, egy nagyon-nagyon vagány fesztiválra pünkösd vasárnap, ahol külföldi és magyar DJ-k is lesznek a nagy színpadon. Azok a DJ-k, akiknek a dalait egyébként szoktam bejátszani itt a Sztár délutánban, szóval aki ott lesz, biztos, hogy fogunk találkozni, mert emlékszem, tavaly is voltak udvarhelyiek. Aki pedig Csíksomlyóra készül ezen a hétvégén, én egy szép ünneplést kívánok, vigyázzatok magatokra és egymásra, na meg balesetmentes kilométereket a következő napokra. Az elmúlt órákban Bedő Erikát hallottátok a mikrofonnál, minden jót, kellemes délutánt, és Cyril felvételével köszönök el, őt biztos, hogy élőben fogom látni vasárnap délután.

0: Ünnepel a helyi rendőrség, munkaszüneti nap lesz pünköst hétfő, átalakítják a Nemzetek Ligáját. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Elindult ma reggel Budapestről a Boldogasszony zarándokvonata csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A keleti pályaudvarról induló szerelvényen több mint 800 zarándok utazik Erdélybe, a résztvevők között van Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is, aki az idei csíksomlyói búcsú szónoka lesz. A zarándokokat útjuk során több erdélyi településen, köztük Désen, Maroshévízen és Gyergyószentmiklóson is ünnepélyesen fogadják. A vonata ma esti órákban érkezik Csíkszeredába. A program szerint pénteken szentmisén vesznek részt a csíksomlyói kegytemplomban a zarándokok, szombaton pedig a hagyományos, gyalogos felvonulással csatlakoznak a pünkösdi búcsúhoz a Nyeregben. A hazautazás vasárnap lesz, a zarándokok Gyergyószentmiklóson búcsúznak el a székelyföldi vendéglátóktól. Hivatalos munkaszüneti nap lesz pünköst hétfő, május 25-én a polgármesteri hivatal irodáiban és a személyi nyilvántartó irodában szünetel az ügyfélszolgálat. Az online szolgáltatások ebben az időszakban is elérhetők lesznek, illetve az anyakönyvi iroda is szolgálatot fog működtetni az esetleges elhalálozások ügyintézése érdekében. Ünnepel a helyi rendőrség. A szolgálati járművek felvonulását délelőtt 10 órakor tartották, ezt követően az esős idő miatt a Városháza Szent István dísztermében tartották a köszöntő beszédeket, illetve fellépett az Udvarhely Néptáncműhely. A budapesti rendőrfőkapitányság hagyományőrző rendőrszázada kitüntetésben részesítette Balázsi Hajnalkát, a helyi rendőrség munkatársát.
1: A helyi közösség életében én úgy gondolom, hogy egy fontos szerepet játszott a helyi rendőrség, és játszik folyamatosan, hisz a közrendvédelemben, a bűncselekmények felderítésében, megelőzésében játszik óriási szerepet.
0: Mondta híradónknak Katona Lóránt, a helyi rendőrség ügyvezetője. Az ünnepi program további részeit a Mártonáron téren tartották. Az FK Csíkszereda a negyedik, a Sepsió SK pedig a 17. helyen végzett a Román Labdarúgó Akadémiák 2026-os országos rangsorában. A szövetség 130 klubot értékelt, ez minden eddiginél nagyobb szám a szövetség akadémiai besorolási projektjében. A rangsort idén is a konstancai Fárul vezeti, a Györgyi Hágyi nevéhez kötődő akadémia sorozatban a 8. alkalommal végzett az első helyen, a 2. a kolozsvári Vítorul, a 3. a bukaresti Dinamo, amely most megelőzte az FK Csíkszeredát. Új rendszert vezet be az Európai Labdarúgó Szövetség a 2028-as Európa-bajnokság után, így megváltozik majd a Nemzetek Ligája, valamint az EB és VB selejtezők lebonyolítási rendszere is. A Nemzetek Ligájában a jelenlegi 4 liga helyett csak 3 lesz, mindegyikben 18 válogatottal. Az UEFA közleményében hozzátette, hogy a további lebonyolítás, azaz a negyeddöntő, a négyes döntő, illetve a feljutás és a kiesés rendszere változatlan marad. Esős idő lesz a mai délután folyamán is, a meteorológusok szerint a széljárás is megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, Erdély Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az Alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést.
5: Nem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézd be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe!

0: régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
4: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
5: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod Fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyföldi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
6: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
7: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
2: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Walmart, Tédeni, Biolex, Pogány induló BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon. Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 815.

0: 98.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait!
2: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz. Közérdekű hirdetés következik.
3: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

0: like music. Star reklám.
1: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gép kezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést.
2: Hideg a víz és éget a nap.
3: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztivál?

0: a Vibe-on. Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Walmart, Tédeni, Biolex, pogányinduló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körösönkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkez önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
0: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
2: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
3: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
4: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el, és a decemberi székelyüvörhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
5: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal,

0: Ízületi fájdalmakat érzel vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhat. Közérdekű hirdetés következik.
1: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklám.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat a hétköznap.
2: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Judlo, Valmar, Tédeni, Biolex, Pogány induló BSV és még sokan mások várnak július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon. Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Isuszer elé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Nyomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszer elé néven. Isuszer elé.

0: mindig ott, ahol szükséged van ránk. Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
1: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
2: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A jövő energiája. Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: 100.8.
1: Deux, ménage à trois.
2: Oh là là. Oui, messieurs. Oh, madame.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amiért csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0.

0: 0731-218-460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731-218-460.
1: Reklámot hallottak!

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Mi azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?